Ilyenkor szinte megállás nélkül zajlik a munka. A legfőbb profilnak számító kaportermelés és a működő kaportaxi mellett a gyümölcsök betakarítása adja a legtöbb feladatot. Nefrádi Szilvia elmondta, hogy éppen a sárga barack szedése és befőzése zajlik, de a málna szedés is a diákok munkájának része. Hangsúlyozta, hogy a fiatalok minden olyan tevékenységet megtanulnak, amely a tanyasi feladatokhoz kapcsolódik. A kistermelő arról is beszélt, hogy rendkívül pozitív tapasztalatai vannak a diákokkal való közös munkáról. Úgy fogalmazott, a mai fiatalok fantasztikus generációt alkotnak, gyorsan alkalmazkodnak, és bár eleinte sokan elsősorban pénzkereteseti lehetőséget tekintenek a táborra, a végén egészen más eszmei értéket visznek magukkal. A táborozók nem csak a fizikai munkát végzik el, hanem a teljes folyamatot átlátják, megtanulják a csapatmunkát, a vásárlók kiszolgálását a piacon, és azt is, hogyan jut el a termék a földtől a vásárlók kosaráig. Ez a komplex tudás teszi igazán értékessé az itt töltött időt. A növények gondozása és a feldolgozás, például a lekvárfőzés egyszerűnek tűnhet, de komoly precizitást igényel. Arra a kérdésre, hogy a fiatalok hazaviszik-e a megszerzett tudást, a tulajdonos határozott igennel válaszolt. Kiemelte, hogy a korábbi táborozók a mai napig hasznosítják az itt tanultakat, és hogy a tábor nem csak a lekvárfőzésről szól, hanem sokkal összetettebb, életre nevelő folyamatról. Szilvi Szilva csapata jól példázza, hogy a kétkezi munka, a hagyományok tisztelete és a generációk közötti hídépítés a modern világon is megfér egymás mellett. Szilvia felelősséggel fordul a fiatalok felé, akik ezt lelkes munkájukkal hálálják meg. A diákok pedig megerősítették, az itt szerzett tudás számukra fontos, és tovább viszik magukkal az életükben. Az MVM Démász áramhálózati Kft. Tájékoztatása szerint előre tervezett hálózati munkálatok miatt több Békéscsabai utcában is szünetelni fog a villamos energia szolgáltatás július 13-a és 20-a között. A karbantartás minden nap 8 és 16 óra között zajlik, ezért az érintett területeken élőknek célszerű időben felkészülniük az áramszünetre. A szolgáltató közölte, hogy a munkavégzés idejére nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani, így a háztartásoknak érdemes átgondolniuk, mely eszközök működését befolyásolja majd a kimaradás. A részletes házszámlista az MVM Démász értesítőjén található, ezért az érintett utcák lakóinak ajánlott ellenőrizni, ingatlanjuk szerepele a felsorolásban. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy az áramszünet idejére készítsék elő elektromos berendezéseiket, és az érzékeny készülékeket, amennyiben lehetséges, húzzák ki a hálózatból.

0: Idén a megszokottnál korábban kezdődhet a csaba gyöngye szőlő szürete. A korán érő Békés Csabához köthető szőlőfajta betakarítását augusztus 8-án közösségi szüreti nappal ünnepli a város, amelyet a Csaba gyöngye kulturális központ szervez a Szent István téren. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat idén elindította a Starkadolf emlékprogram kezdeményezést. A program célja a Csaba gyöngye szőlő és a világhírű Békés Csabai szőlőnemesítő örökségének népszerűsítése, amely a 2024-es centenáriumi év eseményeinek folytatásaként is értelmezhető. A centenáriumi évben helyezték el azokat a szőlőtőkéket a kulturális központ előtt, amelyek már a termőre fordultak. Emellett a város 2011-ben telepített mintegy 2 hektáros csabagyöngye ültetvénye is bőséges termést hozott, így hamarosan megkezdődhet a szüret. A program sorozat részeként augusztus 8-án közösségi szüreti nap várja az érdeklődőket a Szent István téren. A családokat népi játszótér, kézműves foglalkozások, gyermekprogramok, a borlovagok ceremóniája és a szőlő feldolgozás bemutatója is fogadja. A rendezvény egyik különlegessége lesz a csabagyöngye szőlőből készült fagylalt premierje, és a látogatók helyi szőlőből készült italokat is megkóstolhatnak. Az estét Rácz Gergő és Orsova Ireni fellépése zárja majd. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a város szándéka hagyományt teremteni. Mint mondta, nem egyszeri fellángolásról van szó. A csabagyöngye szőlő és Starkadolf öröksége folyamatos ápolást igényel. Az év elején az óvodásokat is bevonták a kiosztott dugványokkal, amelyek mostanra minden óvodában növekedésnek indultak. A város célja, hogy a lakosságot és ismert személyeket is bevonják a programba, amelynek folytatása már biztos. A közösségi szüreti nap a tervek szerint a következő években is a csabai nyár meghatározó eseménye marad, tovább erősítve a Csaba gyöngye, mint helyi érték ismertségét. A kondorosi betyár napok részeként péntek délután elrajtolt a Magyarok Kenyere program Békésben. A Kárpát-medence egyik legnagyobb karitatív kezdeményezésére a vármegye földművelőit és gazdálkodóit szólítja meg, hogy búza adományaikkal segítsék a rászorulókat. Magyarországon 102 gazdaság vállalta az adomány búza átvételét, a liszt pedig 12 malom, összesen 15 malom üzem közreműködésével készül el. A felajánlások rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez jutnak el. A program erejét ugyanakkor az egész Kárpát-medencét átfogó összefogás adja. A külhoni térségekben további 189 gyűjtőpont kapcsolódik be a gyűjtésbe és a koordinációba. A toborzást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai, falugazdászok, a MAGOSZ szervezetei és 13 külhoni partner, köztük a falugazdász hálózat segíti. A búzagyűjtés augusztus végéig tart. Tavaly az adományok összmennyisége meghaladta az 1100 tonnát és több mint 700 tonna a lisztet osztottak szét. Idehaza több mint 400, határon túl pedig több mint 100 intézmény és szervezet kapott támogatást. Az átadott liszt jellemzően 4-6 hónapon át segíti a szociális ellátást, hiszen nem csak kenyér, hanem péksütemény, főzelék, tészta és más alapvető élelmiszer is készül belőle. Kossuth Kornél, a NAK Békés vármegyei igazgatóságának vezetője, a kondorosi eseményen arról beszélt, hogy tavaly 244 gazda 55 ezer kg búzát ajánlott fel 8 gyűjtőponton, így liszt kerülhet a leginkább rászorulók asztalára. Hangsúlyozta, nem véletlenül kondoros adott hont az idei indításnak, hiszen tavaly a település gazdálkodói adták a legnagyobb mennyiségű adományt. Idén több Békés vármegyei településen is átveszik a búza adományokat, a gazdák több kijelölt gyűjtőpontra vihetik fel ajánlásaikat. A rendezvényen jelenlévő helyi gazdálkodó Csapóné Hernádi Noémi kondoroson és környékén 60 hektáron folytat földművelést. Ő hozzátette, hogy minden évben részt vesz az adománygyűjtésben, amelyet édesanyja különösen fontosnak tart, hiszen a program sok olyan gyermeknek biztosít alapvető élelmiszert, aki nehéz körülmények között nő fel. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság rendkívül vízgazdálkodási beavatkozást hajt végre az élővíz csatorna vízellátásának fenntartása érdekében. A fehérkörös alacsony vízhozama miatt szivattyús vízpótlásra volt szükség, amelyet a gyulai duzzasztó alvízén telepített körös 500-as szivattyúval biztosítanak. A vízügy tájékoztatása szerint már az év első felének hidrológiai adatai előrevetítették a jelenlegi helyzetet. A Romániából érkező információk alapján a fehérkörös vízgyűjtőjén január és június kivételével minden hónapban az átlagosnál kevesebb csapadék hullott. Májusban például a honctői állomáson mindössze 29,7 mm eső esett, szemben a sokévi 86,9-es átlaggal. A többi hónapban 10-40 mm közötti csapadék hiány alakult ki. A csapadék hiány és a nyári felmelegedés következtében a fehérkörös vízhozama a június elejé 4-8 köbméter per másodpercről július elejére 1 köbméter per másodperc alá csökkent. Ez a vízmennyiség teljes egészében az élővíz csatorna rendszerbe kerül, amely Gyulát, Békés Csabát és Békést köti össze, ám már nem elegendő a csatorna mentén jelentkező vízigények kielégítésére. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Településrendezési módosítás készül a Szarvasi úti felüljárónál. Karbantartás után újra teljes nyitvatartással működhet a Csaba gyöngye. Módosul a csabai tekergő menetrendje. Új szeghalmi értékek kerültek nyilvántartásba. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba honlapján nemrég jelent meg a közlemény, amely szerint településrendezési eszközök módosítását tervezik annak érdekében, hogy a Szarvasi úti felüljárónál megvalósulhasson egy új beruházás. A bejelentés után sokakban felmerült a kérdés, vajon ez jelenti-e a korábban emlegetett műmaxáruház építését. Az önkormányzat egy telepítési tanulmánytervet készített, amelyet jelenleg a partnerekkel véleményeztetnek. Az észrevételeket július 15-ig lehet megtenni. A dokumentum szerint a Szarvasi út található beépítetlen és használaton kívüli területen, ahol korábbi földmunkák nyomai is láthatók, egy 9750 négyzetméter alapterületű 10,5 méter építmény magasságú tárolócsarnok épülne. A csarnok környezetében térbetonburkolatot alakítanának ki a logisztikai folyamatok kiszolgálására, a Szarvasi út felőli oldalon pedig fásítást terveznek. A városi honlapon közzétett információk alapján azonban nem arról a területről van szó, ahol korábban évekig kint volt a tábla, miszerint Mömoxi. A mostani fejlesztés a Szarvasi úttól délre, Jamina felüli oldalon valósulna meg, míg a Mömax korábbi helyszíne a Szarvasi úttól északra található. A tervezett ingatlan a Szarvasi útról és a vasút sorról is megközelíthető. A tanulmányterv kitér arra is, hogy a környéken több üzlet és logisztikai telephely működik, így a gazdasági zónaként jelölt területen a tárolócsarnok építése nem járna hátrányos városképi vagy település rendezési következményekkel. Néhány éve jelent meg a hír, hogy Mömax áruház épülhet a Szarvasi úti felüljárónál, akkor Opauszki Zoltán jaminai önkormányzati képviselő arról írt, hogy az áruház 7300 négyzetméteres lenne, ebből 4780 négyzetméter eladótérrel és további 244 parkolóval közel 10000 négyzetméternyi zöld felület tartozna hozzá. A mostani fejlesztés azonban ettől eltérő területet érint. Június 24-e óta korlátozott nyitvatartással fogadta a látogatókat a Csaba gyöngye kulturális központ, mivel az épületben átfogó karbantartási munkálatok zajlottak. A felújítás a végéhez közeledik, így az előzetes tájékoztatás szerint július 16-ától ismét a megszokott rendben működhet az intézmény. Varga Anna igazgató a behír.hu érdeklődésére elmondta, a 3 hetes korlátozás oka a teljes tűzjelző rendszer cseréje volt. Mint fogalmazott, a rendezvényterekben kiemelten fontos a biztonság. Berendezések hibátlan működése, ezért vált szükséges a korszerűsítés. A vezető felidézte, hogy a 2013-as átadáskor természetesen beépítettek tűzjelző rendszert, ám annak egyes alkatrészei ma már nem beszerezhetők. A cserét önkormányzati forrásból sikerült megvalósítani. Hozzátette, hogy a munkálatok ellenére több program, köztük a Sté Klasszik koncertsorozat is zavartalanul várta a közönséget megfelelő óvintézkedések mellett. A szükséges katasztrófavédelmi ellenőrzést követően az intézmény július 16-án visszatérhet a teljes nyitvatartáshoz. Fontos módosítás lép életbe a csapai tekergő menetrendjében. Július 19-től vasárnaptól később indul majd Békéscsaba és a Balaton északi partja között közlekedő népszerű vonatjárat. A változásra Tóth Gergely, a Viharsarok vasútja oldalának szerkesztője hívta fel a figyelmet. Az idei első átszállás nélküli járat június 20-án indult Békéscsabáról, és a tekergő minden hétvégén, valamint ünnepnapokon közlekedik egészen augusztus végéig. A szerkesztőség a napokban maga is tesztelte a járatot egészen Balatonfüredig utazva. A menetrend július 19-től viszont módosul. A vonat július 18-án még 5 óra 6-kor indul, vasárnaptól azonban visszatér a korábban megszokott időponthoz, vagyis 5 óra 25-kor hagyja el Békéscsabát. A későbbi indulás kedvező lehet azoknak, akik más vonattal vagy busszal érkeznek a csatlakozáshoz. Az út Tapolcáig 6 óra 4 perc, Balatonfüredre pedig kevesebb, mint 5 óra alatt érkezik meg a szerelvény 10 óra 3 perckor. Tóth Gergely a Facebook oldalon arra is felhívta a figyelmet, hogy a járatra helyi jegyváltása kötelező, a vonat másodosztályú kocsikkal közlekedik, a kerékpárok pedig csak a kijelölt helyen szállíthatók, és kerékpárhely foglalása is szükséges. A tekergő országbérlettel is igénybe vehető. A visszaindulás időpontja 16 óra 29, ekkor indul vissza Békéscsabára a járat.

0: Szeghalom képviselő testülete újabb helyi különlegességekkel bővítette a települési értéktárat. A testületi ülésen az értéktár bizottság beszámolt eddigi munkájáról, és arról is, hogy milyen értékek feltárását tervezi a közeljövőben. A bizottságot nemrég szervezték újjá, és több javaslat érkezett arra, milyen helyi sajátosságokat lenne érdemes felvenni az értéktárba. Korábban így vált helyi értékké az Ambrus mozgó és a Várhely. Most két újabb javaslatot terjesztettek a képviselők elé, amelyet a testület elfogadott, így ezek is hivatalos szeghalmi kuriózummá váltak. A testület elé került dokumentum szerint a bizottság további értékek feltárásán dolgozik. A centenáriumhoz kapcsolódva azt is kidolgozzák, milyen különlegességet képvisel a Péter András gimnázium, illetve Péter András munkássága. A tervek szerint a települési értéktár a Vármegye napon is bemutatkozik majd. A grémium javaslatokat készít az önkormányzat számára arra vonatkozóan, hogyan lehet hosszú távon megőrizni és gondozni a már nyilvántartásba vett helyi értékeket. Dr. Bacsa Vendel Békés Csaba jegyzője arról adott tájékoztatást, hogy rendelkezésre áll a megfelelő eljárás az elhullott galambok biztonságos eltávolítására. Kiemelte, hogy nagy valószínűséggel a tartós hőség és a szárazság okozta a madarak pusztulását. Elmondása szerint Békés Csabán jelentős számban élnek parlagi galambok, és az időben az örvös galambok is egyre gyakoribbak. Hozzátette, hogy pontos okot nem tud megnevezni, de a nagy meleg és a folyadékhiány különösen a gyengébb egyedeket viselte meg. A jegyző arra kér mindenkit, hogy területen talált állati tetemhez, így a galambhoz se nyúljanak hozzá, és ne próbálják meg saját maguk eltávolítani. Ilyen esetben a gyepmesteri telepet kell értesíteni, ahol a szakemberek gondoskodnak az elszállításról. Július 10-én és 11-én rendezik meg Kondoros város kiemelt szabadtéri eseményét, a betyárnapokat. A kétnapos rendezvény gazdag program kínálattal várja a látogatókat, gasztronómiai különlegességekkel, bemutatókkal és könnyűzenei koncertekkel. Ribárszky Péter polgármester elmondta, hogy a fesztivál minden évben a kondorosi csárda és a korabeli betyárvilág hangulatából merít ihletet. Felidézte, hogy a csárda 1740 körül 8 út találkozásánál épült és máig megőrizte szerepét. Ma már Békés vármegyei értékként is nyilván tartják. Hangsúlyozta, hogy a hagyományőrző, incsiklandó gasztronómiai kínálat és a változatos szórakoztató programok idén is felejthetetlen kikapcsolódást ígérnek minden korosztálynak.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békés Csaba első művészeti képzését. A Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészeti oktatást honosított meg Békés Csabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hír Centrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedvesen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert a Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
1: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reál és a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
2: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természettudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természettudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végigkíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a vagy világmindenséget. De ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltak éppen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott. A családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása. Nos, hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodtam, hogy miért kellett nekem a filozófiával még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
2: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsen tette. És amikor az a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ezt hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen, a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szent Györgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szent Györgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz a iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el tulajdonképpen a feladat kapcsán a Szent Györgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismeri konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szent Györgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mint a nagyapa írta volna, tehát rajongás, a tisztelet, tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a Szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: és még több.
1: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudományal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk, nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása volt voltak éppen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Cejzelendre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását, ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
2: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
1: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy a Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írása iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most most mondom így, nem nagy képviselőként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpálya, abban való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szentgyörgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szentgyörgyi is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan, már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szentgyörgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, Az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitás is jelenti, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdése. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közem van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat, nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
2: Tehát
1: és
2: a biológiai égés folyamatának a kutatása.
1: Pontosan, így van. És a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
2: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: még több.
1: Este az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezéséhez szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a felhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatva még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krebersberg Kunóval,
2: az oktatási miniszternek,
1: aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépítetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Klebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a Dóm téri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a Dóm térre írott, ennek van külön története még, és voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérést kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol százvilág testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez, ez a nevelési kongresszus vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
2: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi, hogy olvastam, olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben
1: a
2: C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és a özvegye, ugye a második felesége, Marsha Szentgyörgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az Egészségügyi Világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk az immunrendszer elősítés, látás, javítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szentgyörgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is, tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet és korvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a Biokémiai Intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak 2 évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytat a életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szentgyörgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
1: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-től 47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstársa azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezen túl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki, hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szentgyörgyinek. Tudnék, egy angol száz lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok fölolvasták az előadást. Szentgyörgyi nem. Szentgyörgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit angol, illetve Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt, tehát olyan angolra fordítva, csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvosláskan, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Salmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett, megtett a lira világában, megtett a tudományos életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintjén.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor, nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szentgyörgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: és még több.
1: Nagyon nagy lelki élményt és hatást jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorával 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szent Györgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szent Györgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában naggyá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még

0: Itt január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, hanvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalták, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadást kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert pontként a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, síelni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a Halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut.
1: Zilahi Lajos.
0: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták. Akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé. Ott kezdődött el életének a második szakasza, hát most nem számoltam pontosan össze, de 40-valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el egy nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Egy fantasztikus beszél.
1: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen. Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyének azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen a az anyai dédnagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tisztifőorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a dédnagyapja 1825-től volt Magyarország

0: főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött.
1: Igen.
0: Családi vonalon.
1: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte. Tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitás, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
0: közélet, való,
1: ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
0: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent György Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe, modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némbereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: Sportrádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz
2: meg. Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt érdekélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagy is energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fáramáztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt, az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem, úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőmbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
2: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően, és aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába, úgy, ahogy kell, és aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag. És aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testtel is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
2: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész, pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem, hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és ugye egyébként meg az mindenkiben benne van, tehát hogy...
1: benned is benned volt, csak igen. Nem így nevezted.
2: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon az útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világon volt, és ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még jobban, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy hát, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bossis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részt venni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehető se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami, és hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszban a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk ha májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakálá keresgéljen az illető. Úgyhogy, hogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
2: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bosszinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Bocsáss meg, mert hogy manapság, ugye nyilván akit boszorkának, boszorkáinak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
2: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak mondhatni így összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy baszarkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

0: Rádió.
1: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
2: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekben jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekben jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekben jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokban jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkányégetés jelent meg.
2: Azt a mindent.
1: És akkor, hogy miközön van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációval, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
2: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
1: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken, és ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszülettünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
2: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
1: Igen, így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életben velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, boszinak titulálni. De menjünk tovább egy picikét ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
2: Mi szerint?
1: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágban. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak. És ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot. Pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy igaz. igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy boss is képesség mondhatni, de menjünk még tovább. Nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdenieként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
2: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
1: így van.
2: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
1: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szálcsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel, és valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész monoton, automata üzemmódban, mint egy biorobot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen, igen, egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriásibb. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
2: Szóval megtaláljátok egymást.
1: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
2: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges, igen, képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
1: Igen.
2: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
1: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
2: ezzel is gyógyítani lehet?
1: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok is pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mi az, amit kér, mit kér most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket úgy, hogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a bossi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani, tavaly kint voltunk az Evernessen, és ott megkértem ezt a kristályos bossi kolléganőmet egy fesztiválon, kint voltunk az Evernessen, az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos bossi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen-olyan, amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
0: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsa Böbével folytatott beszélgetésünkből.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
3: Nehezebben állnak bele a bosziságukban?
2: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni, mert hogy jó esetben szeretettel főzöl, de hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben látok, mindig minden annyira finom. Igen.
3: A boszorkány fűszerekkel.
2: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel.
3: És mondtad, hogy ilyen szeretettel fűzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak? Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány? Te mit gondolsz erről?
2: Hát amióta mi így összeálltunk ezzé a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó mágia vagy varázslat, hanem a mi mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudok mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy de rossz a gyomra most neki. Megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztult tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
3: Sőt, és még mondani sem kell, igaz?
2: Így
3: a szemmelverés.
2: Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal, mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt nekem valami gyanús, itt van valami sumákság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyítónők, varázslónők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak, például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekben, vagy az indiánoknál is tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
3: Sámánok,
2: igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a boszit.
3: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
2: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának. Ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni, most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életbe úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdett kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá. De nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más csoportok.
3: Valóság.
2: Igen, a másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia, és visszatérve megint a Föld anyára, a Föld bolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
3: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
2: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok, képzeld el például, ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
3: teljes
2: ilyen...
3: Teljes paradox állapot, igen.
2: Igen, azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és ne menjél traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia tere jön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe is, hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: Rádió.
1: Valaki elfelejti a képességeit, illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
2: Olyan nincsen, aki, ha a képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele, illetve elnyomni lehet, bocsánat, elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint, oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogy elkótyavetyélni ezeket az energiákat.
1: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz? Úgy
2: beszélsz róla. Igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy én is többször megijedtem tőle. Megijedtem tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is, ne? És akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
1: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek, és azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építő kocka lenne az önazonosság felé, hogy igen, ismerjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem? Hogy különleges képesség, de milyen szempontból?
2: Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről nézni.

0: hogy ott van mögötte, és hogy dajkanőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajkanőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
1: Oly. Egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, én is repülnék felé.
0: Igen.
1: Igen, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
0: Így van.
1: Aj, mindig ezek a hátsó szándékok.
0: Hát, mert van. Tehát, hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéka a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát, hogy én ezt tudtam. Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és el is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
1: Meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen. Hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni.
0: Igen.
1: De hogy bennem ez így csapódott.
0: Ez így van, és ez tény és való, hogy fut az ember sok kört. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkány égetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelme. Kelt, és hogy azért is vált úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasórúbába, fekete ruhába, és
1: nem repkedtek seprűben, vagy seprűháton.
0: Pedig milyen jó lenne egyébként, pikpak odaérnék. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprűröpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkben, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
1: És nyertél, drága Böbe?
0: Igen.
1: Helyes.
0: Nagyon sok mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
1: Hogy él ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűbe, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
0: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tud

0: tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd, amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszéljünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
1: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
0: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomba, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
1: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel! Igen. Minden jót kívánunk!
0: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
1: Fuss és pöcc!
0: Igen! Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, Böbe!

0: Rádió. Stort Rádió.
1: Rózsabőbe Modern Kori Bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 5 korrupció gyanús ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a kormány a túlárazások és a hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az első eset 7 civil szervezetet érint, ezek az egyesületek 5 év alatt több mint 1,5 milliárd forint támogatást kaptak a miniszterelnöki kabinetirodától. A kormány emellett vizsgálatot indított az Observer céggel kötött 30 milliárdos szerződés ügyében is, szintén feljelentést tesznek a törlés.hu adattörlő kódok beszerzése miatt, amelyre az NMHH több mint 34 milliárd forintot fizetett ki. Eljárás indul az ellenzéki tüntetéseket megzavaró fekete ruhás férfiak ügyében, valamint egy ortodox egyházi közösség 10 milliárdos támogatása miatt is. Nincsenek adatai Orbán Viktor korábbi hivatalos programjairól a miniszterelnökségnek, így a volt kormányfő találkozói és utazásai a hivatalos nyilvántartásokból nem ismerhetők meg. A tárca Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró közérdekű adatigénylésére adott válaszából az is kiderült, hogy a volt miniszterelnök a szabad napjait hivatali ideje lejártáig teljesen felhasználta, így nem jogosult szabadság megváltásra. Hasonló adathiány mutatkozott Rogán Antal ex-miniszter esetében is, ami a vizsgálat szerint felveti a gyanút, hogy a vezetők tevékenységéről vagy egyáltalán nem vezettek feljegyzést, vagy a kormányváltás előtt megsemmisítették azokat. Az egészségügy augusztusig haladékot kapott az e-beutaló rendszer kötelező bevezetésére, miközben csak nem

0: héten benyújtja a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot is. Mindemellett a döntéshozók már dolgoznak a vényköteles gyógyszerek, valamint az egészséges ételek áfájának csökkentésén. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szép reggelt kívánok a hét első napján. Hát bizony ennek is el kell kezdődnie. Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Hamarosan felköszöntjük a névnaposokat, de köszöntjük a születésnaposokat is, a nap jeles születésnaposait. Mindezek mellett pedig játsszuk a jó zenéket. Csak Csabán, a Starton.
0: Sok

0: Hétfő reggel is a Start Rádió szól, nyújtózkodjunk egyet még a munkába indulás előtt. Július 13-a van, ma a Jenők a névnaposok. Rajtuk kívül az Ernők, a Sárrák, bizonyos esetben a Henrietták, Jakabok, Sarolták, Henrikek, Eugének is ünnepelhetnek.
1: Reggeli Start, Music Lattes, Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
0: Start rá.

Ez a Start Rádió július 13-a van. Ezen a napon született ifjabb Rubik Ernő építész, ugye a bűvös kocka feltalálója 1944-ben, Krisztus előtt 100-ban Julius Cézár római hadvezér, politikus, és Otto Wagner osztrák építész, a bécsi építőművészet megújítója 1841-ben.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!

0: Start Rádió.
1: Itt a Start Rádió, sok zene is most még több nálunk, egyre közelebb a 7 óra, ami azt jelenti, hogy egyre többen fognak elindulni majd a munkahely irányába. Nekik bizony kitartást kívánok, de természetesen pozitívumokat is jelent, például azt, hogy hamarosan híreket hallgatunk, aztán a következő órában aktuális információk, hasznos hírek, és persze sok zene, és most még több.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új uniós szankciórendszert javasol a migráns csempész és az emberkereskedelem és a szervezett bűnözés ellen az Európai Bizottság és a főképviselő. A javaslat a súlyos bűncselekmények mellett az illegális fegyver és kábítószerkereskedelem elleni küzdelmet is erősíteni. A tervezett korlátozó intézkedések között szerepel a bűnözők vagyoni eszközeinek befagyasztása, emellett megtiltanák, hogy bárki pénzt vagy gazdasági erőforrást biztosítson a jegyzékbe vett személyeknek és szervezeteknek. A szankciók része lenne egy utazási tilalom is, amely megakadályozná az érintettek belépését és átutazását az Európai Unió tagállamaiba. 5 korrupció gyanús ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a kormány a túlárazások és a hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az első eset 7 civil szervezetet érint. Ezek az egyesületek 5 év alatt több mint 1,5 milliárd forint támogatást kaptak a miniszterelnöki kabinetirodától. A kormány emellett vizsgálatot indított az Observer céggel kötött 30 milliárdos szerződés ügyében is. Szintén feljelentést tesznek a törlés.hu adattörlő kódok beszerzése miatt, amelyre az NMHH több mint 34 milliárd forintot fizetett ki. Eljárás indul az ellenzéki tüntetéseket megzavaró fekete ruhás férfiak ügyében, valamint egy ortodox egyházi közösség 10 milliárdos támogatása miatt is. Eredménytelenül zárultak a bértárgyalások, így figyelmeztető sztrájkba léphetnek a magyarországi IKEA áruházak dolgozói. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete szerint a vállalat a rekordbevételek ellenére halogatja a fizetések megemelését. A svéd bútorlánc 1990-es hazai megjelenése óta ez lehet az első munkabeszüntetés. A dolgozók korábban már kitűzőkkel is demonstráltak a budapesti és budaörsi üzletekben. A szakszervezet közölte, hogy a munkavállalók körében fokozó az elégedetlenség az idei béremelések elmaradása miatt.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Hey yo, big wave! Tell them I come.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több.
1: Elmúlt 7 óra jó utat a munkahely irányába, ez bizony a Start Rádió sok zenével és most még többel. Akár még úton, akár már bent a munkahelyen, mi ott vagyunk és szállítjuk a hasznos információkat, na meg a legjobb dalokat.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglő szervezésével. Békési fiú, Ódégusti és Margó, Vittidú és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A 14. Riharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És kimossa le?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
8: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
7: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
8: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
7: digbuild.hu/szőnyegtisztítás. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
8: Részletek ácsfa.hu.
7: Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
10: Akkor nézz körül még egyszer.
11: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
12: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
13: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
14: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
15: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
16: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. A Körös Hírcentrum időjárás infóit Aracki Zoltántól hallják. Jó reggelt kívánok! Ma gomoly felhős napos idő várható, csapadékra nem kell számítanunk. Az északi szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggeli Start. Music Latte.
5: Start Rádió.

Szép hétfő reggelt kívánok itt a Start Rádió, ma is sok zenét és most még többet játszunk. Napközben már meleg, itt a kánikulai időszak, persze azért a 45 fokok még messze vannak szerencsére, hogy kopogjuk le gyorsan, és azért a hajnalok legalább hoznak némi kis felfrissülést, úgyhogy ez tarthatja bennünk a lelket.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
5: Start

0: reklám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsol Cintia. Augusztus 19-e és 23-a között Berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
0: Támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Sok a szere,
4: Stop Rádió.
0: És még többet.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió. Itt a Start Rádió. Július 13-a van. Ezen a napon készült el a Hollywood felirat a Hollywood feletti dombon 1923-ban. 1985-ben Bob Geldof kezdeményezésére és szervezésében ezen a napon tartották a Live Aid segélykoncertet. 1558-ban pedig a spanyol-francia háborúban Franciaország döntő vereséget szenvedett.
2: Ah,

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem? Sokat nem. És még több.
3: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel. Nem sokára 8 óra, sokaknál kezdődik a munkaidő, kitartást kívánok és sok erőt hozzá. A következő órában keveset fogunk szöveggelni és rengeteget fogunk zenélni, úgy ahogy azt szoktuk, Csabán a Startom.
1: Sok,

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Lionel Messi kiosztotta a játékvezetőt. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Lionel Messi nem fogta vissza magát a 2026-os világbajnokság Argentina-Svájc negyed döntőjének első félidejében. A 42. percben az argentin válogatott csapatkapitánya összeszólalkozott a portugál játékvezetővel, João Pinheiroval a pálya közepén, és ezt mondta neki. Beszélj normálisan, ne legyél tiszteletlen, velem beszélj rendesen. Én tisztelettel beszéltem veled, idézi az argentin klasszis szavait a Clarín.com. A kamerák rögzítették a szóváltást, a felvétel pedig gyorsan a mérkőzés egyik legtöbbet emlegetett jelenetévé vált. Hozzá kell tenni azonban, hogy nem egy konkrét ítélet miatt reklamált, hanem azt kérte számon, hogy a játékvezető úgy általában tisztelettel beszéljen vele.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 8 óra is elmúlt már, jó reggelt, jó rádiózást, ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel indítsuk együtt közösen a hét első munkanapját, hasznos információkkal és rengeteg jó dallal, úgyhogy csak dőljön hátra, induljon el a nap, és tessék hallgatni a jó zenéket.
0: Sokat nem, sokat nem. Most még több.
5: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
4: Akkor nézz körül még egyszer.
5: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
6: A 14. Vihar Sarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
7: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
8: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
7: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
8: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
7: digbuild.hu/szőnyegtisztítás. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Miért nem termel a napelemem?
10: Mert koszos haver.
9: És kimossa le?
11: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
12: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex. Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex. Csapjon le a bomba jó árakra.
13: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az InternetX szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorbási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. InternetX, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

0: Ez a Start Rádió. Jó reggelt kívánok! Azzal foglalkozunk, hogyan tudjuk magunkat a szúnyogok és a rovarok ellen védeni. Számos illóolaj hatékonyan taszítja őket. A citromfű, eukaliptusz, levendula, borsmenta és teafa olajai különösen erősek ilyen szempontból. Keverjünk el pár cseppet egy kevés vízbe, kis alkohollal, egy spraypalackban, majd permetezzük a bőrünkre vagy a ruhánkra. Semmi probléma nem lesz.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
7: Start rá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Június 18-án az Óbudai Kamara Zenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsol Cintia. Augusztus 19-e és 23-a között Berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Start Rádió. Hogyan tudjuk természetesen elűzni a rovarokat, szúnyogokat? A balkonon, kertben vagy ablakpárkányon nevelt rovarriasztó növények segítenek természetes védelmet kialakítani. Ilyen a citromfű, bazsalikom, levendula, rozmaring, menta és körömvirág is. Ezek mind ismertek szúnyogtaszító hatásukról.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.

0: Jöreget kívánok,
1: ez a Start Rádió, ma is sok zenével, és persze most még többel, perceken belül 9 óra lesz, ami azt jelenti, hogy én már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Jövök holnap is, reggel 6 órától együtt kezdhetjük majd a napot, kedreggelén is.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A labdarúgó világbajnokságok történelmében legutóbb 1990-ben fordult elő, hogy a torna legjobb négy csapata közé csak olyan válogatott jutott, amely korábban már világbajnok volt. Akkor Olaszország, Argentína, Anglia és az NSK szerepelt az elődöntőben, míg most Spanyolország, Franciaország, Argentína és Anglia. Ezt leszámítva még egyszer 1970-ben fordult elő ugyanilyen eset, akkor Uruguay, Brazília, Olaszország és az NSK jutott a legjobb négy közé. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke szakmailag hatalmas sikernek tartja az észak-amerikai térségben az elődöntőknél tartó világbajnokságot, a létszámot tekintve pedig már 2030-ra vonatkozóan további bővítést helyezett kilátásba. Infantino egy interjúban kiemelte, a most még zajló torna végéhez közeledve a FIFA érintett bizottságai mindenképpen megvitatják annak lehetőségét, hogyan lehetne a 2030-as VB-re további 16-tal megemelni a 48 csapatos létszámot, amit most vezettek be. A FIFA elnöke a bővítésről azt mondta, hogy logikus lépés lenne. Infantino szerint a sportág számára nagyon fontos, hogy a VB részvételről minden nemzet reálisan álmodozzon. Hozzátette, a mostani VB résztvevő kivétel nélkül rendkívül magas szintet képviselnek, és világszerte érezhető a fejlődés a labdarúgásban. A 2030-as világbajnokságot három kontinensen rendezik. A főrendező Marokkó, Portugália és Spanyolország lesz, de a tervek szerint a torna legelején egy-egy mérkőzést rendeznek három dél-amerikai országban, Argentínában, Paraguayban és Uruguayban. Mindezt a centenáriumra utalva, 1930-ban az első VB-t az uruguayi fővárosban, Montevideóban rendezték. Amennyiben 64 csapatra bővítenék a 2030-as VB mezőnyét, úgy az érintett három dél-amerikai országban egy-egy négy csapatos csoport összes, azaz 6-6 mérkőzését rendeznék meg. A címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya Lionel Messi a Svájc elleni hosszabbításban 3-1-re megnyert világbajnoki negyeddöntőben viselt mezét Roberto Baggio-nak ajándékozta, aki a közösségi oldalán köszönte meg a mezt, és barátjának nevezte az argentin világsztárt. Az 59 éves Baggio és a 8-szoros aranylabdás Messi 2010-ben ismerkedett meg a spanyol Guardiola révén, aki akkor a Barcelona vezetőedzője volt, korábban pedig játékosként együtt futballozott az 1993-ban szintén aranylabdás Baggioval a Bressában. A VB-ken 1990-ben bronz, 1994-ben pedig ezüstérmes Baggio a helyszínen Kansas City-ben tekintette meg az argentina-svájc találkozót, majd a meccs után az öltözőben kapta meg az értékes mezt.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem?
4: Sokat
0: nem. És még több.
4: És még több.
5: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja az...
0: Startrádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok,

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
3: sok a szene,
0: és még több.
3: Start Rádió.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A FIFA megszólalt az angolok vitatott egyenlítő gólja után, tagadják a norvégok vádját. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A közösségi médiában több felvétel is terjedt, amelyeken úgy tűnik, hogy a labda egy kirúgás után szokatlanul változtat irányt a levegőben. A norvégok szövetségi kapitánya hevesen reklamált az angolok egyenlítő gólja után, mondván Nyland kirúgásánál a labda hozzáért a pókkamera kábeléhez, és az ebből kibontakozó támadás végén Jude Bellingham megszerezte Anglia egyenlítő gólját. Anglia 2-1-re legyőzte Norvégiát hosszabbítás után a negyeddöntő utolsó előtti mérkőzésén. A találkozón Norvégia szerezte meg a vezetést, de Bellingham révén még az első félidőben egyenlített Anglia egy vitatható góllal. A FIFA a találkozót követően bejegyzést tett közzé az esettel kapcsolatban. A Norvégia elleni mérkőzés 45 plusz második percében született angol gól előtt a labdába épített chip nem mutatott jelváltozást a levegőben, így nincs bizonyíték arra, hogy a labda hozzáért volna a tartókábelhez, ezzel megváltoztatva a labda röppályáját. Írta a FIFA olyan felvételt mellékelve, amelyen látszódik, mikor értek a labdához a szenzorok szerint.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza! Vedd könnyedén!
4: Start Rádió!
0: Hú, de laza!
5: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi laza indul. Üdv a fedélzeten, a következő két órában rádióztatunk együtt. Egészen télig hozom a jó zenéket és a kitartást és a lendületet ígérő zeneinket. Rádiózzunk együtt hangerőt a következő dalra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: A 14. Riharsarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
4: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Főnök, megyünk a vásárba?
7: Milyen vásárba, Micike?
6: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
8: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
9: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak.

0: Sok zene is még több a Start Rádión a napi lazaszol. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket fűztem össze. 1923 mai napján készült el a Hollywood felirat a Hollywood feletti dombon. Illetve 1944 ebben napján született ifjabbik Rubik Ernő építész játéktervező, a bűvös kocka feltalálója. Illetve 1942 ebben napján Chicagóban megszületett Harrison Ford amerikai színész, a Csillagok háborúja vagy az Indiana Jones lehet ismerős az ő neve kapcsán.
1: Napi laza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...

0: és még több a Startrádión a Napi Laza szól. Az első óránk lassan a végéhez ér, viszont most se feledkezzünk meg a névnaposokról. Nagyon boldog névnapot és vidám napot már a Jenőknek, az Ernőknek, illetve a Sáráknak. Nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. Én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket, és az egészségünk is fókuszban nem sokára a házi patikánkat töltjük majd fel ismételten.
1: Sok a zene, és még több.
2: Startrádió.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gul öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A labdarúgó világbajnokságok történelmében legutóbb 1990-ben fordult elő, hogy a torna legjobb négy csapata közé csak olyan válogatott jutott, amely korábban már világbajnok volt. Akkor Olaszország, Argentina, Anglia és az NSK szerepelt az elődöntőben, míg most Spanyolország, Franciaország, Argentina és Anglia, ezt leszámítva még egyszer 1970-ben fordult elő ugyanilyen eset, akkor Uruguay, Brazília, Olaszország és az NSK jutott a legjobb négy közé. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke szakmailag hatalmas sikernek tartja az észak-amerikai térségben az elődöntőknél tartó világbajnokságot, a létszámot tekintve pedig már 2030-ra vonatkozóan további bővítést helyezett kilátásba. Infantino egy interjúban kiemelte, a most még zajló torna végéhez közeledve a FIFA érintett bizottságai mindenképpen megvitatják annak lehetőségét, hogyan lehetne a 2030-as VB-re további 16-tal megemelni a 48 csapatos létszámot, amit most vezettek be. A FIFA elnöke a bővítésről azt mondta, hogy logikus lépés lenne. Infantino szerint a sportág számára nagyon fontos, hogy a VB részvételről minden nemzet reálisan álmodozzon, hozzátette, a mostani VB résztvevő kivétel nélkül rendkívül magas szintet képviselnek, és világszerte érezhető a fejlődés a labdarúgásban. A 2030-as világbajnokságot három kontinensen rendezik, a főrendező Marokkó, Portugália és Spanyolország lesz, de a tervek szerint a torna legelején egy-egy mérkőzést rendeznek három dél-amerikai országban, Argentinában, Paraguayban és Uruguayban. Mindezt a centenáriumra utalva, 1930-ban az első VB-t az uruguayi fővárosban, Montevideóban rendezték. Amennyiben 64 csapatra bővítenék a 2030-as VB mezőnyét, úgy az érintett három dél-amerikai országban egy-egy négy csapatos csoport összes, azaz 6-6 mérkőzését rendeznék meg. A címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya Lionel Messi a Svájc elleni hosszabbításban 3-1-re megnyert világbajnoki negyeddöntőben viselt mezét Roberto Baggio-nak ajándékozta, aki a közösségi oldalán köszönte meg a mezt, és barátjának nevezte az argentin világsztárt. Az 59 éves Baggio és a 8-szoros aranylabdás Messi 2010-ben ismerkedett meg a spanyol Guardiola révén, aki akkor a Barcelona vezetőedzője volt, korábban pedig játékosként együtt futballozott az 1993-ban szintén aranylabdás Baggioval a Bressában. A VB-ken 1990-ben bronz, 1994-ben pedig ezüstérmes Baggio a helyszínen Kansas City-ben tekintette meg az argentina-svájc találkozót, majd a meccs után az öltözőben kapta meg az értékes mezt.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza! Vedd könnyedén!
4: Start Rádió!
5: Start Rádió!
0: Hú de laza!
6: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi Laza szól, már a második óránkba léptünk be, meg annyi jó zene velünk ebben a 60 percben is, hogy meglegyen a kitartás és a lendület a munkaidő közben, nem sokára az egészségünkre fókuszálunk, és a házi patikánkat töltjük fel néhány érdekességgel és fontos dologgal, rádiózzunk együtt.

0: még több a Start Rádión a napi laza szól. Itt van néhány érdekesség az egészség megőrzés jegyében. Sokan küzdenek étkezést követő gyomorbántalmakkal, hasfájással például. Gyomorrontás, puffadás, hasi görcs vagy refluxos tünetek mindegyikére érdemes otthon tartanunk egy-egy készítményt, bármikor jöhet az ilyesfajta jellegű probléma. A gyógyszertárakban ilyen jellegű készítmények széles skálája található meg, de mindig kérjük gyógyszeri segítségét, hogy a számunkra legmegfelelőbbet válasszuk. Jó, hogyha a házi patikánkban szerepel puffadást enyhítő, emésztést elősegítő, görcsoldó, gyomorsav lekötő, hányinger és hányás csillapító, valamint hasmenés kezelésére szolgáló gyógyszer, hogy egy nagy lakoma után mindig tudjunk mihez nyúlni. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Napi laza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Ennek a végéhez értünk ma, meg annyi jó zene itt volt velünk az elmúlt két órában, és a folytatásban is így lesz ez. Csak én búcsúzom, illetve a Napilaza ért a végéhez. További szép napot és jó rádiózást is kívánok!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 13-a, hétfő, déli 12 óra van. Gyenge földrengést észleltek Békéscsabán vasárnap hajnalban. Mozgalmas gyermeknapot tartottak Gerlán. Rendőrök tartottak nyári biztonsági foglalkozást Dombegyházán. Újra pályázót keres Békéscsaba a busz közlekedés működtetésére. Már is mondom a részleteket. Vasárnap hajnalban 2,1-es magnitúdójú földrengést regisztráltak Békéscsaba térségében. A rengés gyenge volt, de a beol.hu közösségi oldalán gyorsan megindult a beszélgetés arról, hogy ki érzékelte a földmozgást. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma közölte. A földrengés vasárnap hajnali 4 óra 1 perckor következett be, és 2,1-es magnitúdója volt. A szakemberek szerint az epicentrum közelében élők akár érezhették is a mozgást, ugyanakkor károkról vagy lakossági bejelentésekről nem érkezett információ. A hírre reagálva sokan megosztották tapasztalataikat. Többen arról számoltak be, hogy semmit nem észleltek, még akkor sem, ha már hajnalban ébren voltak. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy hiába volt fent, semmit nem érzett, és a kutyái sem reagáltak. Akadtak azonban olyanok, akik szerint mégis érzékelhető volt a rengés. Egy kommentelő arról számolt, hogy először azt hitte megszédült, más úgy emlékezett, hogy nyugtalanul aludt, minden apró eszre felébredt, és ezért emlékszik arra, hogy érezte a földmozgást. Humor is megjelent a reakciók között. Valaki azt írta, hogy éppen a Svájc-Argentina világbajnoki negyed döntőt nézte, így semmit nem érzékelt a rengésből. Szombaton gyermeknapot rendeztek Gerlán, ahol ügyességi versenyekkel, játékos állomásokkal, íjászattal és airsoft programokkal várták a családokat. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán nézői, hanem aktív szereplői legyenek a programoknak, és a gyerekek mellett a szülők, valamint a nagyszülők is bekapcsolódhassanak a feladatokba. A rendezvényt hagyományosan június első hetében tartják a kastélynál, ám az időjárás előrejelzések miatt most elhalasztották. A sorversenyekre sokan jelentkeztek, ezért két turnus indultak a csapatok. Gyorsasági, ügyességi és türelmet igénylő feladatokat kellett teljesíteniük. A program része volt egy jelmezes futam is, amelyben a résztvevők boszorkánynak öltözve seprűn lovagolva haladtak végig a pályán. A gyereknaphoz kapcsolódva második alkalommal rendezték a gerlai szörppong bajnokságot, emellett lisztfújásban és ugrálókötél versenyben is összemérhették tudásukat a gyerekek. Az íjász és airsoft kitelepülés egész délután várta az érdeklődőket. A résztvevők megismerkedhettek az eszközökkel, majd ügyességi feladatokon keresztül ki is próbálhatták őket. A további állomások között célbadobás, kincskeresés, memóriajáték és élő társasjáték szerepelt. A gyerekek minden teljesített feladatért matricát kaptak, amelyeket a nap végén a vásártéren finomságokra válthattak be. A programra nem csak Gerláról, hanem a környező településekről, köztük Békésről és Sarkadról is érkeztek családok. A szervezők kiemelték, fontos számukra, hogy rendezvény mindenki számára ingyenesek legyenek, mert céljuk, hogy egyetlen gyermek sem maradjon ki az élményekből anyagi okok miatt.

0: Ez egy jó kezdeményezés, kiáltotta oda egy autós Dombegyházon, amikor találkozott a táborozó gyerekekkel. A csoportot Bajkán Csaba rendőr alezredes, a Mezőkovácsházi rendőrkapitányság Kevermesi rendőrségének parancsnoka, valamint Bakonyi Szinti a rendőr őrmester, a kapitányság baleset megelőzési előadója kísérte. 30 alsós diák vett részt a közösségi szintér és a könyvtár nyári táborában, ahol a rendőrök minden olyan témáról beszéltek nekik, amelyre a vakáció idején figyelniük kell. Szó esett a strandolás, biztonságos fürdőzés szabályairól, a gyalogos és kerékpáros közlekedésről, valamint az elektromos roller használatának veszélyeiről. Az öltöztest fel a kerékpárt feliratú táblán, közösen helyezték fel a biciklire a kötelező felszereléseket, és megbeszélték, miért fontos látni és látszani az utakon. A foglalkozás része volt az internet használat és a közösségi média biztonsága, valamint a tiltott bódító hatású szerek kockázatainak ismertetése is. Az elméleti rész után gyakorlati program következett. A rendőrök a gyerekekkel elsietáltak a helyi általános iskola körforgalmához, ahol közösen értelmezték a közlekedési táblákat, és elmagyarázták, hogyan kell szabályosan haladni a körforgalomban. A nap végén játékos kressz feladatokkal és ügyességi játékokkal mélyítették el a tanultakat. A program lebonyolítását 3 iskolaőr is segítette. A Mezőkovácsházi rendőrkapitányság hangsúlyozza, továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az általános iskolásoknak életkoruknak megfelelő játékos és élményszerű formában mutassák be a biztonságos közlekedés és a bűnmegelőzés alapvető szabályait. Zakatolás, sípszó és ünnepi hangulat töltötte meg Szarvast, ahol idén is megrendezték a nyár egyik legnépszerűbb családi programját, a Mini Mozdonyok nagynapját. Június 12-én a Mini Magyarország Makett Park több mint 600 méteres szabadtéri sínhálózata valódi mini vasúti fővonallá alakult. Vasárnap valósággal pesgett az élet, a gomnyomásra induló szerelvények mellett olyan különleges vendégvonatok is sínre gördültek, amelyek az év többi napján nem láthatók. Hidakon, alagutakon és viaduktokon áthaladó ritkaságok nem csak a gyerekeket, hanem a tapasztalt vasútmodellezőket is lenyűgözte. A tematikus napok mindig nagy érdeklődést vonzanak, ez a hétvége azonban a szokásosnál is több látogatót csábított az arborétumba. Clement Tímea, a Makett Park vezetője kiemelte, hogy ez a nap azért különleges, mert a látogatók olyan vonatokat is láthatnak és indíthatnak, amelyek sem hétköznap, sem hétvégén nem szerepelnek a kínálatban. Mint mondta, ezek a vendégvonatok évente egyszer érkeznek, és ilyenkor főként a vonatrajongók és kisgyermekes családok látogatnak el hozzájuk. A rendezvény hangulatát az igazi vasutas millió tette teljessé. Egyenruhás animátorok gondoskodtak a nosztalgikus élményről. A gyerekek saját kezüleg indíthatták el a miniatűr mozdonyokat, ünnepélyes jegyjukasztást kaptak és egyedi meglepetésekben is részesültek. A park egész nap a vidám gyerek sípolástól volt hangos. Kalsnyák Hédi animátor, aki nosztalgikus kalauzként járta a sorokat, elmondta, hogy a Makett Park és a vonatok önmagukban is óriási élményt nyújtanak a gyerekeknek, de a vasutas napon a síp különösen nagy öröm számukra. Hozzátette, hogy a kismintás jegyjukasztás is nagy meglepetést okoz, és sokkal emlékezetesebbé teszi számukra a látogatást. Váratlan, de nem ismeretlen helyzettel szembesült tavaly év végén a Békés Csabai közgyűlés. Egyetlen cég sem jelentkezett a városi buszközlekedés 2026-tól történő működtetésére. Az önkormányzat ezért eredménytelennek nyilvánította a pályázatot, és szükséghelyzeti intézkedésként elrendelte, hogy a közszolgáltatást továbbra is a MÁV személyszállítási ZRT-lással legfeljebb 2 évig, vagyis 2028-ig. Most új pályázatot írnak ki, amelyet az egész Európai Unióban közzétesz. Így nem csak magyar, hanem külföldi buszos cégek is jelentkezhetnek. A MÁV személyszállítási ZRT a közelmúltban ismertette az önkormányzattal a 2025-ös év adatait. A beszámoló szerint a feladatot 19 autóbusszal látták el, 14 szóló és 5 csuklós járművel. A szólóbuszok mindegyike alacsony padlós volt, a csuklósok nem. Tavaly két ütemben több újszerű Man Lion City váltotta fel a korábbi Mercedes-Benz Connecto típusokat. A közlekedési társaság arról is tájékoztatta a várost, hogy a Békés Csabai buszközlekedés tavaly 571 millió forintos veszteséget termelt. Ez az úgynevezett bevétellen nem fedezett indokolt költség, amelyet az önkormányzatnak kellene megtérítenie. Szarvas Péter polgármester hangsúlyozta, hogy a buszközlekedés a legdrágább szolgáltatás, amelyet az önkormányzat működtet, költségesebb, mint az Árpád-fürdő. idő vagy a Jókai Színház fenntartása. Ugyanakkor a városvezetés szerint a beszámolóban szereplő néhány költségnövekedés olyan mértékű, amely az ágazati és inflációs adatok alapján nem indokolható. A város ezért több kérdést küldött a MÁV-nak, és a válaszok megérkezéséig nem fizeti ki a teljes követelt összeget. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Sok zene és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A labdarúgó világbajnokságok történelmében legutóbb 1990-ben fordult elő, hogy a torna legjobb négy csapata közé csak olyan válogatott jutott, amely korábban már világbajnok volt. Akkor Olaszország, Argentína, Anglia és az NSK szerepelt az elődöntőben, míg most Spanyolország, Franciaország, Argentína és Anglia. Ezt leszámítva még egyszer 1970-ben fordult elő ugyanilyen eset, akkor Uruguay, Brazília, Olaszország és az NSK jutott a legjobb négy közé. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke szakmailag hatalmas sikernek tartja az észak-amerikai térségben az elődöntőknél tartó világbajnokságot, a létszámot tekintve pedig már 2030-ra vonatkozóan további bővítést helyezett kilátásba. Infantino egy interjúban kiemelte, a most még zajló torna végéhez közeledve a FIFA érintett bizottságai mindenképpen megvitatják annak lehetőségét, hogyan lehetne a 2030-as VB-re további 16-tal megemelni a 48 csapatos létszámot, amit most vezettek be. A FIFA elnöke a bővítésről azt mondta, hogy logikus lépés lenne. Infantino szerint a sportág számára nagyon fontos, hogy a VB részvételről minden nemzet reálisan álmodozzon. Hozzátette, a mostani VB résztvevő kivétel nélkül rendkívül magas szintet képviselnek, és világszerte érezhető a fejlődés a labdarúgásban. A 2030-as világbajnokságot három kontinensen rendezik. A főrendező Marokkó, Portugália és Spanyolország lesz, de a tervek szerint a torna legelején egy-egy mérkőzést rendeznek három dél-amerikai országban, Argentínában, Paraguayban és Uruguayban. Mindezt a centenáriumra utalva 1930-ban az első VB-t az uruguayi fővárosban, Montevideóban rendezték. Amennyiben 64 csapatra bővítenék a 2030-as VB mezőnyét, úgy az érintett három dél-amerikai országban egy-egy négy csapatos csoport összes, azaz 6-6 mérkőzését rendeznék meg. A címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya Lionel Messi a Svájc elleni hosszabbításban 3-1-re megnyert világbajnoki negyed döntőben viselt mezét Roberto Baggio-nak ajándékozta, aki a közösségi oldalán köszönte meg a mezt, és barátjának nevezte az argentin világsztárt. Az 59 éves Baggio és a 8-szoros aranylabdás Messi 2010-ben ismerkedett meg a spanyol Guardiola révén, aki akkor a Barcelona vezetőedzője volt, korábban pedig játékosként együtt futballozott az 1993-ban szintén aranylabdás Baggioval a Bressában. A VB-ken 1990-ben bronz, 1994-ben pedig ezüstérmes Baggio a helyszínen Kansas City-ben tekintette meg az argentina-svájc találkozót, majd a meccs után az öltözőben kapta meg az értékes mezt.
1: Gúl öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
6: Kívánságműsor a Start Rádióban.
7: Imádom.
1: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszotok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ingi, Ici, Adrián vagyok, és mindenkinek szép hétfőt kívánok. A legelső kérésünk az így szól. Sziasztok, Évi vagyok, és a barátnőimet szeretném megletni egy dallal. Sok nevetést, jó kedvet és sikeres hetet kívánok nektek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglő szervezésével. Békési fiú, Ódigusti és Margó, Vitti Duó és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
2: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
3: Akkor nézz körül még egyszer.
4: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És ki mossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
9: A 14. Riharsarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
11: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
0: Reklámot hallott.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
6: Start

0: Sport Rádió. És még több.
1: Sport Rádió sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, kinek milyen dalt játszatok. Zenei kéréseiket, üzeneteiket a rádió weboldalán várom. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Zoltán vagyok. Minden kamionsofőrnek szeretném üzeni jó utat, balesetmentes közlekedést és sok jó zenét az egész napra.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió, sok zene, és még több, benne pedig kíványság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk az így szól. Sziasztok, Tamás vagyok. Egy dalt szeretnék küldeni minden kollégámnak. Üzenem nekik, kitartást a hét első munkanapjához, legyen könnyű és mosolygós a hétfő.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A labdarúgó világbajnokságok történelmében legutóbb 1990-ben fordult elő, hogy a torna legjobb négy csapata közé csak olyan válogatott jutott, amely korábban már világbajnok volt. Akkor Olaszország, Argentína, Anglia és az NSK szerepelt az elődöntőben, míg most Spanyolország, Franciaország, Argentína és Anglia. Ezt leszámítva még egyszer 1970-ben fordult elő ugyanilyen eset, akkor Uruguay, Brazília, Olaszország és az NSK jutott a legjobb négy közé. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke szakmailag hatalmas sikernek tartja az észak-amerikai térségben az elődöntőknél tartó világbajnokságot, a létszámot tekintve pedig már 2030-ra vonatkozóan további bővítést helyezett kilátásba. Infantino egy interjúban kiemelte, a most még zajló torna végéhez közeledve a FIFA érintett bizottságai mindenképpen megvitatják annak lehetőségét, hogyan lehetne a 2030-as VB-re további 16-tal megemelni a 48 csapatos létszámot, amit most vezettek be. A FIFA elnöke a bővítésről azt mondta, hogy logikus lépés lenne. Infantino szerint a sportág számára nagyon fontos, hogy a VB részvételről minden nemzet reálisan álmodozzon. Hozzátette, a mostani VB résztvevő kivétel nélkül rendkívül magas szintet képviselnek, és világszerte érezhető a fejlődés a labdarúgásban. A 2030-as világbajnokságot három kontinensen rendezik. A főrendező Marokkó, Portugália és Spanyolország lesz, de a tervek szerint a torna legelején egy-egy mérkőzést rendeznek három dél-amerikai országban, Argentínában, Paraguayban és Uruguayban. Mindezt a centenáriumra utalva, 1930-ban az első VB-t az uruguayi fővárosban, Montevideóban rendezték. Amennyiben 64 csapatra bővítenék a 2030-as VB mezőnyét, úgy az érintett három dél-amerikai országban egy-egy négy csapatos csoport összes, azaz 6-6 mérkőzését rendeznék meg. A címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya Lionel Messi a Svájc elleni hosszabbításban 3-1-re megnyert világbajnoki negyed döntőben viselt mezét Roberto Baggio-nak ajándékozta, aki a közösségi oldalán köszönte meg a mezt, és barátjának nevezte az argentin világsztárt. Az 59 éves Baggio és a 8-szoros aranylabdás Messi 2010-ben ismerkedett meg a spanyol Guardiola révén, aki akkor a Barcelona vezetőedzője volt, korábban pedig játékosként együtt futballozott az 1993-ban szintén aranylabdás Baggioval a Bressában. A VB-ken 1990-ben bronz, 1994-ben pedig ezüstérmes Baggio a helyszínen Kansas City-ben tekintette meg az argentina-svájc találkozót, majd a meccs után az öltözőben kapta meg az értékes mezt.
3: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ritmus!
5: Ritmus!
1: A délutáni magazin.
5: Start Rádió.
6: Most 13-a hétfő van, sok boldogságot kívánunk Jenő nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó, de ma ünnepel Gustavo Lima portugál vitorlázó. Szintén ma ünnepli születésnapját Rubik Ernő Kossuth Díjas magyar feltaláló, a bűvös kocka feltalálója, a nemzetművésze, de ma ünnepel Harrison Ford Golden Globe díjas amerikai színész, és Patrick Stewart angol színész is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!

0: Ez a Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a Dunántúl nyugati felén egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Egyes tájegységünkön élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Holnap délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
2: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokra.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Lionel Messi kiosztotta a játékvezetőt. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Lionel Messi nem fogta vissza magát a 2026-os világbajnokság Argentina-Svájc negyed döntőjének első félidejében. A 42. percben az argentin válogatott csapatkapitánya összeszólalkozott a portugál játékvezetővel, João Pinheiroval a pálya közepén, és ezt mondta neki. Beszélj normálisan, ne legyél tiszteletlen, velem beszélj rendesen. Én tisztelettel beszéltem veled, idézi az argentin klasszis szavait a Clarín.com. A kamerák rögzítették a szóváltást, a felvétel pedig gyorsan a mérkőzés egyik legtöbbet emlegetett jelenetévé vált. Hozzá kell tenni azonban, hogy nem egy konkrét ítélet miatt reklamált, hanem azt kérte számon, hogy a játékvezető úgy általában tisztelettel beszéljen vele.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
4: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

Spart Rádió, sok zene és még több. És ma július 13-a hétfő van, az évből még 171 nap van hátra. És akkor nézzünk érdekességeket is, például 103 évvel ezelőtt ezen a napon készült el a Hollywood felirat a Hollywood feletti dombon. Érdekesség, hogy a szöveg eredetileg Hollywoodland volt, de az utolsó négy betűt az 1949-es felújítás alkalmával eltávolították.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
9: Akkor nézz körül még egyszer.
10: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
11: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
12: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
13: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
14: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
15: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Azok az álmok válnak valóra, amiket nem adtál fel. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
2: Start Rádió. Start Rádió.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

to touch your hand or a moment to share. Can't deny the urge.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Gross és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Indul egy újabb zenei óra, amelyben most is többféle hangulat váltja egymást. Hallhatod majd a Heaven Street 7-től az Ez a szerelem címdalt. Érkezik az Erasure a Leia Jolávon mi feldolgozásával, és persze Killers is megszólal egy igazi koncert kedvenccel. Egy kis érdekesség mára, július 13-a a rock történelem egyik fontos dátuma, hiszen 1985-ben ezen a napon rendezték meg a Live Aid jótékonysági koncertet. Két kontinensen egyszerre szólt a zene, és több milliárd ember követte az eseményt világszerte. Azóta is az egyik legemlékezetesebb zenei összefogásként tartják számon. Hogyha van kedved, ír nekünk a startradio.hu oldalon, vagy küldj üzenetet a 0-22-21-21-20-es számra. Örömmel olvassuk az üzeneteket. Most pedig induljon az új óra. Elsőként itt a Yes and the Plastic Population és a The Only Way Is Out.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Kedden nem csak Franciaország és Spanyolország csap össze a világbajnoki elődöntőben, hanem ismét egymással néz farkas szemet a világ futballjának két legnagyobb sztárja, Kylian Mbappé és Lamine Yamal. A két játékos 11. alkalommal találkozik, és bár egészen más szerepkörben futballoznak, mindketten meghatározó alakjai a csapatuknak. A 27 éves Mbappé 8 góllal a torna egyik legeredményesebb futballistája, a francia válogatott támadójátéka továbbra is elsősorban ráépül, sebessége, helyzet kihasználása és gólérzékenysége miatt a legveszélyesebb befejezők közé tartozik, bár a Marokkó elleni negyeddöntőben kisebb sérülést szenvedett, várhatóan pályára lép az elődöntőben, ahol ismét ő lehet a franciák legfontosabb támadó fegyvere. A hétfőn 19. születésnapját ünneplő Lamine Yamal egészen más erősségekkel segít Spanyolországot. A Barcelona szélsője ugyaneddig csak egy gólt szerzett a tornán, mégis a spanyol támadójáték egyik legfontosabb szervezője, kreativitásával, váratlan megoldásaival és játékintelligenciájával folyamatosan helyzetbe hozza társait, emellett már több rekordot is megdöntött, köztük Mbappé korábbi csúcsát a nagy tornákon aratott győzelmek számában. A két válogatott legutóbb tavaly a Nemzetek Ligája elődöntőjében találkozott, amikor Spanyolország gólzáporos mérkőzésen 5-4-re győzött. A spanyolok akkor egy órán át szinte ellenállhatatlanul futballoztak, Yamal két gólt is szerzett, a franciák azonban a hajrában majdnem ledolgozták 4 gólos hátrányukat. Mbappé és Yamal eddig 10-szer játszott egymás ellen, ezek közül 8-at a spanyol nyert meg, igaz, csapat szinten. Egyénileg viszont a francia eredményesebb, 9 gólt szerzett ezeken az összecsapásokon, míg rivális a 6-szor talált a kapuba. A keddi elődöntő így nem csak a döntőbe jutásról, hanem a két korszakos futballista újabb rangadójáról is szól majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus, ritmus. A délutáni magazin.
4: Startrádió. Startrádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A 14. Richard Sarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
5: Mici, kell, le tudna másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak.

házastart a 98.4-en, július 13-a van, a mai napon a Jenők ünneplik névnapjukat. A Jenő név török eredetű, méltóságot jelölő név, melynek jelentése bizalmas, tanácsadó vagy miniszter. Kedves Jenők, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a...
6: Start rá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsol Cintia. Augusztus 19-e és 23-a között Beróban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere,
3: Start Rádió,
0: és még több.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Az egészségügy augusztusig haladékot kapott az e-beutaló rendszer kötelező bevezetésére, miközben csaknem 26 milliárd forinttal egészítik ki a távhőkasszát a kormány legújabb döntése értelmében. A kabinet bevezeti a termékek kötelező javítási lehetőségét, és még a héten benyújtja a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot is. Mindemellett a döntéshozók már dolgoznak a vényköteles gyógyszerek, valamint az egészséges ételek áfájának csökkentésén. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé viszi a magyarországi ár- és korlátozások ügyét. A testület szerint a hazai szabályozás túl alacsony szinten maximálja a termékek beszerzési és eladási ára közötti különbséget. Ez a korlátozás nem teszi lehetővé a vállalkozások költségeinek fedezését. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a magyar intézkedés veszteséges értékesítésre kényszeríti a kiskereskedőket. A szabályozás emellett sérti az uniós jogot és a szabad versenyelvét is. Szokatlan ajándékot kapott Magyar Péter miniszterelnök a NATO csúcson Erdogan török államfőtől, aki egy névre gravírozott Magnum revolvert adott át a magyar kormányfőnek. A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be a lőszerekkel együtt átadott fegyverről, amelyet a török elnök a csúcs találkozó valamennyi résztvevőjének oda nyújtott. A meglepő gesztus, amely Törökország jelentős védelmi iparára hívja fel a figyelmet, több ország vezetőjénél komoly jogi és logisztikai kérdéseket vetett fel a hazautazás során. Lényegében lezárta és felfüggesztette az ukrán pénzszállító ügyében indított nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal, mivel a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az adóhatóság közleménye szerint a pénzmosás gyanúja miatt indult eljárásban.

0: körülmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése. A vizsgálat végleges lezárásához ugyanakkor még szükség van az osztrák hatóságok válaszára az áprilisban kibocsátott európai nyomozási határozatra.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Marecki Zoltán vagyok. A következő egy órában ismét változatos dallamok következnek. Hallhatod majd az Inexist, a Hirdet Szándal. Érkezik Edita Gornyák One and One-ja is, és egy igazán különleges családi zenei találkozásnak is részesei lehetünk. Egy kis érdekesség, nem minden napi, amikor testvér pár áll mikrofon elé közös felvételhez. Igla Sherry és Nene Sherry a Long Way Round-ban nem csak a hangjukat, hanem a közös zenei örökségüket is megmutatják. Édesapjuk Don Sherry világhírű jazz trombitás volt, így náluk a zene valóban családi örökség, hallhatjuk a dalt nem sokára. Ha van kedved, ír nekünk a startradio.hu-ra, vagy a 0-20-2-21-21-20-as számra, örömmel olvassuk, most pedig induljon az új óra, már is szól a Simple Red, itt a Something Got Me Started.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A FIFA megszólalt az angolok vitatott egyenlítő gólja után, tagadják a norvégok vádját. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A közösségi médiában több felvétel is terjedt, amelyeken úgy tűnik, hogy a labda egy kirúgás után szokatlanul változtat irányt a levegőben. A norvégok szövetségi kapitánya hevesen reklamált az angolok egyenlítő gólja után, mondván Nyland kirúgásánál a labda hozzáért a pókkamera kábeléhez, és az ebből kibontakozó támadás végén Jude Bellingham megszerezte Anglia egyenlítő gólját. Anglia 2-1-re legyőzte Norvégiát hosszabbítás után a negyeddöntő utolsó előtti mérkőzésén. A találkozón Norvégia szerezte meg a vezetést, de Bellingham révén még az első félidőben egyenlített Anglia egy vitatható góllal. A FIFA a találkozót követően bejegyzést tett közzé az esettel kapcsolatban. A Norvégia elleni mérkőzés 45 plusz második percében született angol gól előtt a labdába épített chip nem mutatott jelváltozást a levegőben, így nincs bizonyíték arra, hogy a labda hozzáért volna a tartókábelhez, ezzel megváltoztatva a labda röppályáját. Írta a FIFA olyan felvételt mellékelve, amelyen látszódik, mikor értek a labdához a szenzorok szerint.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
4: Start Rádió.
5: Step by step, ooh baby, gonna get to you girl.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglő szervezésében. Békési fiú, Bódigusti és Margó, Vitti Duó és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: A 14. Rihar Sarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Jó napot kívánok! Arecki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Az északi szél helyenként megérénkül. Hajnalban 16, míg holnap délután 32 fokot mérhetünk.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
6: Start rá.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
2: Start Rádió.

0: Partrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az Országhatár között, Dobozon, valamint Gyomendrőd és Dévaványa között, többnyire félpályás út lezárással. Jó utat!

0: És még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Gross és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Kedden nem csak Franciaország és Spanyolország csap össze a világbajnoki elődöntőben, hanem ismét egymással néz farkas szemet a világ futballjának két legnagyobb sztárja, Kylian Mbappé és Lamine Yamal. A két játékos 11. alkalommal találkozik, és bár egészen más szerepkörben futballoznak, mindketten meghatározó alakjai a csapatuknak. A 27 éves Mbappé 8 góllal a torna egyik legeredményesebb futballistája, a francia válogatott támadójátéka továbbra is elsősorban ráépül, sebessége, helyzet kihasználása és gólérzékenysége miatt a legveszélyesebb befejezők közé tartozik, bár a Marokkó elleni negyeddöntőben kisebb sérülést szenvedett, várhatóan pályára lép az elődöntőben, ahol ismét ő lehet a franciák legfontosabb támadó fegyvere. A hétfőn 19. születésnapját ünneplő Lamine Yamal egészen más erősségekkel segíti Spanyolországot. A Barcelona szélsője ugyaneddig csak egy gólt szerzett a tornán, mégis a spanyol támadójáték egyik legfontosabb szervezője, kreativitásával, váratlan megoldásaival és játékintelligenciájával folyamatosan helyzetbe hozza társait, emellett már több rekordot is megdöntött, köztük Mbappé korábbi csúcsát a nagy tornákon aratott győzelmek számában. A két válogatott legutóbb tavaly a Nemzetek Ligája elődöntőiben találkozott, amikor Spanyolország gólzáporos mérkőzésen 5-4-re győzött. A spanyolok akkor egy órán át szinte ellenállhatatlanul futballoztak, Yamal két gólt is szerzett, a franciák azonban a hajrában majdnem ledolgozták 4 gólos hátrányukat. Mbappé és Yamal eddig 10-szer játszott egymás ellen, ezek közül 8-at a spanyol nyert meg, igaz, csapat szinten. Egyénileg viszont a francia eredményesebb, 9 gólt szerzett ezeken az összecsapásokon, míg riválisa 6-szor talált a kapuba. A keddi elődöntő így nem csak a döntőbe jutásról, hanem a két korszakos futballista újabb rangadójáról is szól majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Gross és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is szerepelt a New York Times legstílusosabb hírességeket felvonultató 39-es listáján. A magyar tárcavezető azzal a parlamenti lépcsőn bemutatott felszabadult örömtáncával került be a nemzetközi válogatásba, amely a tavaszi kormányváltás után vált közösségmédia szenzációvá. A neves amerikai lap szerint a politikus közvetlensége ritka és ragályos jelenség, így olyan világsztárok mellett kapott helyet az összeállításban, mint Meryl Streep vagy John Travolta. Interaktív aszbeszt térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik a magyarországi és ausztriai helyszíneket, ahol aszbeszt szennyezésre gyanakodnak. A szervezet célja a helyzet átláthatóbbá tétele és a döntéshozók figyelmének felkeltése, mivel álláspontjuk szerint továbbra sincs országos intézkedési terv a probléma kezelésére. A zöld szervezet ezért közérdekű adatigényléssel fordult a miniszterelnökséghez, és a kormánytól a szakszerű kármentesítés mielőbbi országosan egységes elrendelés követeli. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is szerepelt a New York Times legstílusosabb hírességeket felvonultató 39-es listáján. A magyar tárcavezető azzal a parlamenti lépcsőn bemutatott felszabadult örömtáncával került be a nemzetközi válogatásba, amely a tavaszi kormányváltás után vált közösségmédia szenzációvá. A neves amerikai lap szerint a politikus közvetlensége ritka és ragályos jelenség, így olyan világsztárok mellett kapott helyet az összeállításban, mint Meryl Streep vagy John Travolta. Összesen 156 földmozgást regisztrált júniusban a Kárpát-medencében a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. A kutatóintézet tájékoztatása szerint a Kárpát-Pannon régióban észlelt események közül 33 természetes eredetű földrengés, 123 pedig bányarobbantás volt. A szakemberek hozzátették, hogy a múlt hónapban egyetlen földmozgás sem járt lakossági észleléssel a térségben.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Hello, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Recki Zoltán vagyok. A következő egy órában ismét változatos zenék érkeznek, hallhatod az Alcazar nagyslágerét, a Crying at the Discotheque-et. Feltekerjük a hangerét a Green Day Basket Case című dalával, és egy igazán különleges együttműködés is megszólal. Tom Jones és a Cardigans közös felvétel a Burning Down the House, amely eredetileg a Talking Heads egyik legismertebb dala volt. Tom Jones és a Cardigans feldolgozása 1999-ben jelent meg, és sokak szerint remek példája annak, hogy egy klasszikus sláger úgy is kaphat új

Test, hogy közben az eredeti hangulatából sem veszít. Jön tehát nem sokára Burning Down the House, hogyha szeretnél üzenni nekünk, tedd azt a startradio.hu-ra, vagy a 0-20-221-21-20-as számra is írhatsz. Most pedig indul az óra méghozzá a Pet Shop Boys-szal, itt az Always on My Mind.

0: Kulturrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. 100 mérkőzés már lezárult, már csak 4 van hátra a 2026-os világbajnokságból. A történelem eddigi legnagyobb 48 csapatos tornájának elődöntőjébe Argentina, Spanyolország, Franciaország és Anglia jutott be. Ez azért is különleges, mert a FIFA világranglista első 4 helyezettje először alkotja az elődöntő mezőnyét egy világbajnokságon. A 4 válogatott a torna előtti esélylatolgatásokban is a legfőbb favoritok között szerepelt, és a kiemelésnek köszönhetően már a sorsoláskor különágra kerültek, így csak az elődöntőben találkozhattak egymással. A világbajnokság eddig számos rekordot hozott, az 1970 óta nem látott 2,9 feletti gólátlag, a rekordnézőszám, valamint a világsztárok kiemelkedő teljesítménye is emlékezetessé teszi a tornát. A csoportkörben több meglepetés is született, a zöldfoki szigetek menetelése pedig az egyik legnagyobb szenzáció volt. A tornát a botrányok sem kerülték el, nagy visszhangot keltett a Donald Trumphoz köthető Folarin Balogun ügy, míg az egyiptomi válogatott a kiesése után csalást emlegetett. A végére mégis érvényesült a papírforma, 2018-as világbajnokság óta ez a 4 nemzet összesen 16 alkalommal jutott el egy nagy torna elődöntőjéig, és ezúttal is ők harcolhatnak a világbajnoki címért. Hétfőn hajnalban a FIFA bejelentette, a salvadori Ivan Barton vezeti majd kedden este a Franciaország-Spanyolország elődöntőt, a 35 éves játékvezető negyedik mérkőzésén dirigál majd a tornán, a világbajnokságon pedig már a 7. találkozójára készül, miután 4 éve 3 összecsapáson is ő fújta a sípot. Barton a VB-n a Törökország Paraguay mérkőzésen alkalmazta először a FIFA új szabályát, amikor a száját eltakarva beszélő paraguayi Miguel Almiront kiállította. Később a japán és Svédország csoportmérkőzésen, majd a Svájc-Kolumbia 8-at döntőn is ő bíráskodott, eddig 10 sárga lapot és egy piros lapot mutatott fel, a francia és a spanyol válogatottnak pedig most először vezet világbajnoki mérkőzést. Végül egy hír, ami inkább a 2030-as világbajnokságot érinti. A világbajnokságról sorozatban harmadszor lemaradt olasz válogatott új technikai igazgatója Paolo Maldini azt szeretné, ha a Manchester City-től távozó Pep Guardiola venni át a nemzeti csapat irányítását, számolt be róla a La Gazzetta dello Sport. A tekintélyes lap szerint sokáig Roberto Mancini és Antonio Conte volt a legesélyesebb jelölt, de Paolo Maldini kinevezésével már Pep Guardiola lehet a fő favorit a kispadra. A katalán edző az idény végén távozott a Manchester City-től, és többször elmondta már, szívesen dolgozna egy válogatott élén. A Gazetta szerint a legnagyobb terhet a fizetés jelentheti. Guardiola évi 25 millió eurót keresett a Manchester City-nél, már pedig ennyit aligha fizetnének neki az olaszok. A kérdés tehát az, hogy anyagiak tükrében sikerül-e meggyőzni arról, hogy elvállalja a feladatot.
2: Gúl öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
4: Start Rádió!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
4: Akkor nézz körül még egyszer!
5: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
6: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
7: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
6: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
7: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
6: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
8: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
9: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
10: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
11: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
12: Internetix.
11: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
12: Internetix.
11: Díjmentes bekötés.
12: Internetix.
11: Legmodernebb optikai hálózat.
12: Internetix.
11: Megbízható, elérhető, korlátlan.
12: Internetix.
11: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
12: Internetix.
11: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere?
13: Stort

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Egy szőrös objektum zuhant le az űrből, és egy argentin farmon találták meg. Az eset Puerto Tirol közelében történt, egy 1,7 méter hosszú henger alakú tárgy csapódott be, és lakosok szerint szénszálas szerkezetével és fekete szálakkal borított felszínével olyan hatást keltett, mintha egy hatalmas paróka pottyant volna le az égből. A henger egyik végén 40 centis lyuk volt, a másikon egy szereprendszer, és még egy sorozat szám is díszítette. A hatóságok a rendőrséggel, tűzoltósággal siettek a helyszínre, és vizsgálták, nem tartalmaz-e robbanó anyagot, szerencsére nem találtak ilyet. Mivel az eredet egyelőre ismeretlen, 30 méteres biztonsági zónát alakítottak ki körülötte, míg folynak a vizsgálatok. Egyes elképzelések szerint lehet, hogy űrszemétről van szó, talán egy rakéta tart-e részlete, vagy más űreszköz darabja lehet.

of the groove.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a...
6: Startra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sokat nem, sokat nem. Még több. És még több.
2: Start Rádió.

0: Partrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. A Gyula-Furtha összekötő úton vasúti átjáró épül. Aszfaltoznak több helyen a megyében, Sarkad és az országhatár között, Dobozon, valamint Gyomendrőt és Dévabánya között. Általában félpályás útlezárásra kell számítani. Jó utat!

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szere?
4: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zolt, ha még nem sokára jön, John Secadától az If You Go. Itt lesz ebben az órában a Tótótól a Turning Point, a Coldplay és a Take That. Egy-egy dal a kellemes délutánt. Hallgass, hogy startod benne már is itt a Depeche Mode-tól a Personal Jesus.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. 100 mérkőzés már lezárult, már csak 4 van hátra a 2026-os világbajnokságból. A történelem eddigi legnagyobb 48 csapatos tornájának elődöntőjébe Argentina, Spanyolország, Franciaország és Anglia jutott be. Ez azért is különleges, mert a FIFA világranglista első 4 helyezettje először alkotja az elődöntő mezőnyét egy világbajnokságon. A 4 válogatott a torna előtti esélylatolgatásokban is a legfőbb favoritok között szerepelt, és a kiemelésnek köszönhetően már a sorsoláskor külön ágra kerültek, így csak az elődöntőben találkozhattak egymással. A világbajnokság eddig számos rekordot hozott, az 1970 óta nem látott 2,9 feletti gólátlag, a rekordnézőszám, valamint a világsztárok kiemelkedő teljesítménye is emlékezetessé teszi a tornát. A csoportkörben több meglepetés is született, a zöldfoki szigetek menetelése pedig az egyik legnagyobb szenzáció volt. A tornát a botrányok sem kerülték el, nagy visszhangot keltett a Donald Trumphoz köthető Follarin Balogun ügy, míg az egyiptomi válogatott a kiesése után csalást emlegetett. A végére mégis érvényesült a papírforma, 2018-as világbajnokság óta ez a 4 nemzet összesen 16 alkalommal jutott el egy nagy torna elődöntőjéig, és ezúttal is ők harcolhatnak a világbajnoki címért. Hétfőn hajnalban a FIFA bejelentette, a salvadori Ivan Barton vezeti majd kedden este a Franciaország-Spanyolország elődöntőt, a 35 éves játékvezető negyedik mérkőzésén dirigál majd a tornán, a világbajnokságon pedig már a 7. találkozójára készül, miután 4 éve 3 összecsapáson is ő fújta a sípot. Barton a VB-n a Törökország-Paraguay mérkőzésen alkalmazta először a FIFA új szabályát, amikor a száját eltakarva beszélő paraguayi Miguel Almiront kiállította. Később a Japán-Svédország csoportmérkőzésen, majd a Svájc-Kolumbia 8-at döntőn is ő bíráskodott, eddig 10 sárgalapot és egy piros lapot mutatott fel, a francia és a spanyol válogatottnak pedig most először vezet világbajnoki mérkőzést. Végül egy hír, ami inkább a 2030-as világbajnokságot érinti. A világbajnokságról sorozatban harmadszor lemaradt olasz válogatott új technikai igazgatója Paolo Maldini azt szeretné, ha a Manchester City-től távozó Pep Guardiola venni át a nemzeti csapat irányítását, számolt be róla a La Gazzetta dello Sport. A tekintélyes lap szerint sokáig Roberto Mancini és Antonio Conte volt a legesélyesebb jelölt, de Paolo Maldini kinevezésével már Pep Guardiola lehet a fő favorit a kispadra. A katalán edző az idény végén távozott a Manchester City-től, és többször elmondta már, szívesen dolgozna egy válogatott élén. A Gazeta szerint a legnagyobb terhet a fizetés jelentheti. Guardiola évi 25 millió eurót keresett a Manchester City-nél, már pedig ennyit aligha fizetnének neki az olaszok. A kérdés tehát az, hogy anyagiak tükrében sikerül-e meggyőzni arról, hogy elvállalja a feladatot.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

0: Jones.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A 14. Riharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
7: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
6: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
7: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
6: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.
9: Sok a szere.
10: Start Rádió.
1: És még több.

tart a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 103 éve készült el a Hollywood felirat a Hollywood feletti dombon. Milyen rohadt nehéz lehetett oda felvinni azokat a rohadt nagy betűket. 82 éve született ifjabb Rubi Kernő, építész, játék tervezi, a bűvös kocka feltalálója. 41 éve Bob Geldof kezdeményezésére és szervezésében megtartották a Live Aid segélykoncertet. És 84 éve mai napon született Chicagóban Harrison Ford, amerikai színész.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start

ezt a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene,
3: és még több.
4: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Nincsenek adatai Orbán Viktor korábbi hivatalos programjairól a miniszterelnökségnek, így a volt kormányfő találkozói és utazásai a hivatalos nyilvántartásokból nem ismerhetők meg. A tárca Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró közérdekű adatigénylésére adott válaszából az is kiderült, hogy a volt miniszterelnök a szabad napjait hivatali ideje lejártáig teljesen felhasználta, így nem jogosult szabadság megváltásra. Hasonló adathiány mutatkozott Rogán Antal ex-miniszter esetében is, ami a vizsgálat szerint felveti a gyanút, hogy a vezetők tevékenységéről vagy egyáltalán nem vezettek feljegyzést, vagy a kormányváltás előtt megsemmisítették azokat. Új uniós szankciórendszert javasol a migráns csempész és az emberkereskedelem és a szervezett bűnözés ellen az Európai Bizottság és a főképviselő. A javaslat a súlyos bűncselekmények mellett az illegális fegyver és kábítószerkereskedelem elleni küzdelmet is erősíteni. A tervezett korlátozó intézkedések között szerepel a bűnözők vagyoni eszközeinek befagyasztása, emellett megtiltanák, hogy bárki pénzt vagy gazdasági erőforrást biztosítson a jegyzékbe vett személyeknek és szervezeteknek. A szankciók része lenne egy utazási tilalom is, amely megakadályozná az érintettek belépését és átutazását az Európai Unió tagállamaiba. Három zebra pusztult el a 60 pusztai birtokhoz köthető Válvölgye vadásztársaságnál, a tetemeket pedig szabálytalanul egy afrikai sertéspestis miatt kijelölt gödörbe helyezték el. A Fejérvár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a Mészáros Lőrinchez tartozó cég csak hónapokkal később jelentette az esetet, így a hatóság 800 ezer forint természetvédelmi, valamint 105 ezer forint állategészségügyi bírságot szabott ki. A vadásztársaság nyilatkozata szerint a zebrák még januárban fagytak meg, az ügyben pedig a rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettségek megszegése miatt. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. 100 mérkőzés már lezárult, már csak 4 van hátra a 2026-os világbajnokságból. A történelem eddigi legnagyobb 48 csapatos tornájának elődöntőjébe Argentina, Spanyolország, Franciaország és Anglia jutott be. Ez azért is különleges, mert a FIFA világranglista első 4 helyezettje először alkotja az elődöntő mezőnyét egy világbajnokságon. A 4 válogatott a torna előtti esélylatolgatásokban is a legfőbb favoritok között szerepelt, és a kiemelésnek köszönhetően már a sorsoláskor különágra kerültek, így csak az elődöntőben találkozhattak egymással. A világbajnokság eddig számos rekordot hozott, az 1970 óta nem látott 2,9 feletti gólátlag, a rekordnézőszám, valamint a világsztárok kiemelkedő teljesítménye is emlékezetessé teszi a tornát. A csoportkörben több meglepetés is született, a zöldfoki szigetek menetelése pedig az egyik legnagyobb szenzáció volt. A tornát a botrányok sem kerülték el, nagy visszhangot keltett a Donald Trumphoz köthető Folarin Balogun ügy, míg az egyiptomi válogatott a kiesése után csalást emlegetett. A végére mégis érvényesült a papírforma, 2018-as világbajnokság óta ez a 4 nemzet összesen 16 alkalommal jutott el egy nagy torna elődöntőjéig, és ezúttal is ők harcolhatnak a világbajnoki címért. Hétfőn hajnalban a FIFA bejelentette, a salvadori Ivan Barton vezeti majd kedden este a Franciaország-Spanyolország elődöntőt, a 35 éves játékvezető negyedik mérkőzésén dirigál majd a

0: Tornán, a világbajnokságon pedig már a hetedik találkozójára készül, miután 4 éve 3 összecsapáson is ő fújta a sípot. Barton a VB-n a Törökország Paraguay mérkőzésen alkalmazta először a FIFA új szabályát, amikor a száját eltakarva beszélő paraguayi Miguel Almiront kiállította. Később a japán és Svédország csoportmérkőzésen, majd a Svájc-Kolumbia 8-döntőn is ő bíráskodott, eddig 10 sárga lapot és 1 piros lapot mutatott fel, a francia és a spanyol válogatottnak pedig most először vezet világbajnoki mérkőzést. Végül egy hír, ami inkább a 2030-as világbajnokságot érinti. A világbajnokságról sorozatban 3-szor lemaradt olasz válogatott új technikai igazgatója Paolo Maldini azt szeretné, ha a Manchester City-től távozó Pep Guardiola venné át a nemzeti csapat irányítását, számolt be róla a La Gazzetta dello Sport. A tekintélyes lap szerint sokáig Roberto Mancini és Antonio Conte volt a legesélyesebb jelölt, de Paolo Maldini kinevezésével már Pep Guardiola lehet a főfavorit a kispadra. A katalán edző az idény végén távozott a Manchester City-től és többször elmondta, már szívesen dolgozna egy válogatott élén. A Gazetta szerint a legnagyobb terhet a fizetés jelentheti. Guardiola évi 25 millió eurót keresett a Manchester City-nél, már pedig ennyit alig ha fizetnének neki az olaszok. A kérdés tehát az, hogy anyagiak tükrében sikerül-e meggyőzni arról, hogy elvállalja a feladatot.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Gross és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Sok a zene, sok a zene, és még több.
4: Start Rádió. Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Sin Árpád, fotós. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!
3: Sokat
4: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Sin Árpi a vendégünk, fotós, fotóművész, nem tudom, hogy hogy apostrofáljalak.
2: Hogy is lehet engem apostrofálni, nem is tudom, inkább csak hobbifotós.
1: Hobbifotós? Ez azért is érdekes egyébként, mert amióta az eszemet tudom, azóta látlak, illetve látom a nevedet ilyen bulifotós oldalakon, hogy fotó by Sin Árpi. és eléggé sok helyen megfordultál már így a megyén belül is, általában ilyen rendezvényeken. Hogy alakult ki benned ez a rendezvényfotózás? Illetve hát menjünk vissza teljesen így a gyermekkori irányba. Mikor tudatosult benned ez, hogy fotózásra szeretném foglalkozni?
2: Gyermekkori irány. Imádtam fényképezni gyerekként. Volt otthon szerintem mindenkinek a 80-as évekből. Ez a Smena 8, nem tudom, hogy ez...
1: Ezt ki lehet mondani? Gyártanak még ilyet?
2: Hát, nem tudom, szerintem már nem. Azt hiszem, hogy orosz, vagy a szovjet technika volt, még ezt így lehet mondani. Filmes fényképezőgép volt, szerettem fényképezni, meg is tanítani. Apukám tanította, mutogatta, hogy a fekete-fehér filmet hogy hívjuk elő.
1: Jó, hogy ez még az a klasszikus történet volt.
2: Igen. De persze ez csak addig tartott, aztán utána hosszú-hosszú évekig én is iskolába jártam. Teljesen mással foglalkoztam, teljesen más munkám van, nem is érdekelt. Jött a digitális technika.
1: És akkor... a 2000-es évek elején.
2: Igen. Megvettük az első kis kompakt kis gépünket, nagyon sok pénzbe került, de nagyon kis amatőr volt, és akkor ismét jött az a lendület, hogy na, akkor megint fényképezni kéne. És mindig egyre jobbakat kezdtem el aztán venni.
1: De először miket fényképeztél, gondolom, ilyen tájképeket?
2: Családi és tájkép. Így van.
1: Volt-e valami kedvenc témád? Mert emlékszem, tehát én nem nevezem magam fotósnak, de ugye nagyon régen én is csinálgattam így amatőr szinten képeket, és nekem nagyon nagy kedvencem volt, amikor bujik elő a nap a felhők mögül. Neked volt-e kedvenc témád akkoriban?
2: Én soha nem mondtam, hogy mi a kedvencem, mindig az adott pillanatban az adott dolog, na, hogy ez most akkor most. Legyen az akár tényleg egy portré, egy ember, egy adott pillanat, de természetesen én is nagyon szerettem, főleg a naplementék azok nekem is bejöttek, de hát igazából azok már leginkább akkor, amikor már komolyabb technikára tudtam váltani, és ugye ott akkor azokat a komoly, akár egy komolyabb háttérmunkával olyan színeket művészkedik az ember hozzá, amit igazából van, hogy nem is úgy látja az ember, de hát szerintem ez is a része ennek a szakmának.
1: Persze, meg hogyha megkapod az első komolyabb, vagy megveszed az első komolyabb gépedet, akkor ugye megnyílik a világ előtted, és akkor így rájössz, hogy te milyen technika tudásának vagy birtokosa.
2: Így van. Start Rádió.

0: mik voltak az első munkáid, amiket már munkának nevezhettél?
1: Hát,
0: milyen témákat feszegettél, vagy próbáltál?
1: Abszolút, engem az utazás nagyon érdekelt, mindig is vonatos témáim voltak kezdetben, amikor úgy utazgattunk így vonatablakból, voltak is nagyon jól elcsípett fotóim, ami akkor ilyen kis amatőr fotós oldalakon így átbeszéltünk az ottani szakemberekkel, akik számomra szakemberek voltak, mert mondom, én amatőrként csöppentem ebbe bele, és igazából most is amatőrként tartom magam számon, de kezdtem egyre jobban áttérni az emberek irányába, hogy a portré, és nem is feltétlenül a beállított portré, hanem az elcsípett pillanatok. Engem mindig is azok foglalkoztattak a legjobban, és egyszer csak a párom, akinek végül is kimondhatom a nevét, igaz, hogy kivel élek együtt most már, hát igazából 24 éve.
0: Jézusom!
1: Boa Veronika, és az ő ötlete volt az, hogy miért nem megyek el parti fotósnak.
0: Igen, ezt egyébként, tehát ő tavaly a vendégem volt itt ebben a műsorban, és ugye ő is megerősítette ezt a történetet, ezt a tényt, hogy az ő ráhatására kezdtél el parti fotózni, na akkor meséljük tovább. Szólt neked, hogy és vannak ilyen lehetőségek, vagy miért nem próbálod
1: így
0: meg?
1: Van, és ugye én is azért dolgoztam az éjszakába, DJ-skedtem egy kicsikét.
0: Wow, ez új információ!
1: Komoly, tényleg csak ilyen kis, olyan nagyon-nagyon-nagyon, ez is hobbi szinten igazából, hogy az ember elment, besegített, itt-ottam ott, főleg iskolai rendezvényeken, volt, hogy egy-egy szórakozó helyen is. Sokáig nem csináltam, azt egy nagyon kedves barátommal csináltam, ő sajnos már nincs közöttünk. Én nekem az bennem volt, hogy szerettem járni azért az éjszakában nyilván, mert azért az emberben ez benne van, és nem tudom, hát végig is kimondhatom ennek a szórakozó helynek is a nevét, ahova legelőször lementem parti fotózni, hiszen sajnos már nem működik békés, csak már ez volt a Narancs Klub.
0: Jaj, igen.
1: Oda invitáltak le, nem is tudom, hogy működhet, szerintem az az oldal sem működik, mert volt egy ilyen, hogy Partiscan. Nem tudom, emlékszel rá.
0: Persze.
1: Na, és akkor ugye ott oda kerültek fel ezek a képek, ott is egy nagyon jó barátom volt akkor a DJ, és akkor ott szépen így elkezdtem. És akkor utána megtalált, hát igazából nem is tudom, kimondhatom annak is a nevét, ahol leszintem az sem működik, már fogalmam sincs, nem tudom, de igazából 20 évvel ezelőtt történet ez, tehát szerintem nem is releváns, ez volt a békésbuli.hu.
0: Így van, igen.
1: És ők, amikor elindították ezt az oldalt, mondhatni azt, hogy én voltam az első fotós, akit elküldtek így az éjszakákba, hát az akkori éjszakai élet azért a mostanihoz képest...
0: Én itt csatlakoztam egyébként hozzád, már hogy így a nevedhez, tehát itt láttam először a te becses nevedet, ugye rengeteg fiatal srác fotózott akkor,
1: hát igen,
0: szerény személyemet is ott Gyulán, meg ugye a te neveddel is találkoztam. Mellette egyébként volt-e szükséged privát munkára, vagy ez teljesen kitöltötte így a hétköznapokat is? Mert ugye tudjuk egyébként, hogy akkoriban a 2000-es évek elején hétköznap is igen virágzó volt az éjszakai élet itt a megyében.
1: Igen, én csak is hétvégén jártam, hiszen nekem is a rendes munkám megvolt akkor is, meg van most is. Nyilván akkor rettenetesen sokat kellett menni. Tehát tényleg péntek, szombat 3-4 helyet be tudtunk járni, és nem csak mi, hanem egy másik oldal is.
0: Így van.
1: Többi oldalaknak a fotósai is ugyanúgy járták a helyeket, és nyüzsgött a város, ami már most ennyi év távlatából szinte hihetetlen, de ez tényleg így volt.
0: Sajnálod egyébként, hogy manapság már úgy az éjszakai élet, illetve ez a fotózás, ez kicsikét úgy háttérbe szorult?
1: Igen.
0: Illetve csökkent, úgymond a mennyisége?
1: Igen is, meg nem is. Igen, mert hiányzik ez a nyüzsgés és pörgés, és hogy lehet menni, viszont hát azért én is. Múlt héten lettem 48 éves.
0: Úgyhogy... Nem, ilyenkor azt kell mondani, hogy 18 múltam.
1: Igen, 18 múltam egy kicsit el. Igen, és hát azért nekem is ott van a család, viszont azért jól esik, hogy na, egyszer-egyszer kimozdulok, elmegyek, jól esik a társaság, jól esik az, hogy embereket ismerek meg, kapcsolatokat építek, és igazából azt tudom mondani, hogy azok az ügyfelek, akik a jelenlegi munkámban nekem ügyfelek, nagyon-nagyon sok embert tudtam megismerni így az éjszakai szórakozásból, az éjszakai életből.
0: Azt ki lehet mondani egyébként, hogy milyen területen foglalkozol mostanában?
1: Igen, nyilván céget nem mondok.
0: Világos.
1: De biztosító. Uh-huh. A biztosítás szektorban vagyok.
0: De milyen biztosítás? Élet, lakás?
1: Minden. Élet is, lakás is, minden, ami. Nagy neves biztosítótársaságnál
0: vagyok.
1: És akkor
0: vannak olyan személyek, akik a te neved hallatán, vagy tudtán megkeresték ezt a biztosítót, vagy kifejezetten téged?
1: Kifejezetten engem. Uh-huh. Nyilván a Facebookon ki van írva, hogy én hol dolgozom, és nagyon-nagyon sok ügyfelem akkor, amikor nem talál egy-egy fényképet magáról, vagy ma elmondok ilyen szakmai titkokat.
0: Lehet, hogy én örülök egyébként, hogy akkori fotókat nem találok meg, mostanában így az internetem.
1: És vannak olyanok is, akik egy-egy átmulatott éjszaka után megkeresnek azzal, hogy hát igazából ő nem is szeretne
0: ez is ismerős
1: lenni. Ezekkel az emberekkel igazából tényleg nagyon jó kapcsolatot tudtam létesíteni, és ugye elkezdtem velük beszélgetni. És ha már beszélgetünk, akkor ugye látják, hogy mit csinálok, tényleg nagyon sok ügyfele minden
0: akkoriban van. Egyébként, mert most hogy sokan vannak, akik kérik azokat a fotókat, vagy hogy kapard elő, vagy tüntesd el, de régebben egyébként, amikor a parti kultúra eléggé virágzott, volt rá precedens, hogy megkerestek konkrétan téged, hogy figyelj, azt a képet inkább törőjétek, vagy tüntessétek el, vagy valami?
1: Igen.
0: Volt ebből egyébként atrocitás, negatív élmény?
1: Nekem semmi, szerencsére. Szerencsére jól tudom az embereket kezelni. Akik voltak kicsit ilyen agresszívebbnek tűnő emberek ott magán a szórakozó helyen, volt, akik kicsit ilyen támadó jelleggel. Nekem jó, akartak így jönni, de csak így szóban
0: volt,
1: persze.
0: Hogy őket?
1: Igen, hogy és a végén mindig az volt, hogy meghívtak egy italra, és nagyon jól elbeszélgettünk aztán ezekkel az emberekkel, és persze ez még az az időszak, amikor nagyon sok helyet bejártunk, és akkor igényelték is azt, hogy elmegyünk egy helyre, és azt másnap reggel már, amikor kinyílik a szemük, akkor már fönt is vannak a képek.
0: Igen, mert te józan maradtál.
1: Igen.
0: Nem volt arra időd, hogy mit tudom én, délután 2-ig aludjál.
1: Igen. És igazából most már én is szeretem egyrészt azért elhúzni, mert azok az emberek, akik nem szeretnének rajta lenni, ők időben jelzik nekem. Most már így ebben a digitális kommunikációban megtalálnak, írnak, és én nyilván teljesítem. Nem lenne kötelességem, hiszen ez egy nyilvános rendezvény.
0: Igen, csak hát ugye nagyon-nagyon sokan nem olvassák el így az apró betűs részt, mert ugye az ilyen nyilvános eseményeknél fel van tüntetve, illetve fel kéne, hogy legyen tüntetve, az, hogy a nyilvános eseményről fotó vagy videó és vagy videó felvétel készülhet.
1: Így van. De hát nyilván természetesen ezeknek mindenkinek eleget teszek, és szerintem azért is szeretnek ennyire az emberek, úgymondván, hogy akármikor találkozok velük, nem csak a szórakozó helyen, bárhol felismernek, és sokszor hirtelen azt se tudom, hogy kivel beszélek, amikor aztán egy-egy szóvált, vagy egy-egy beszélgetés, vagy mondatváltás után rájövök, hogy igen, tényleg.
0: Jó kezelés. De egyébként ezeket a kis spontán reagálásokat, amikor mit tudom én az utcán azt mondják, hogy szia Árpi, hello, vagy valami?
1: Igen, én azt tudom mondani, hogy igen.
0: Jól érint téged, vagy jó. Néha terhes ez a kis dolog, hogy aj, már megint mit csináltam, vagy ilyesmi?
1: Igazából annyiból szokott kellemetlen lenni, mint amit mondtam, hogy nem tudom hova tenni hirtelen, hogy őt most honnan ismerem, középiskolából ismerem, vagy
0: a tegnap estére.
1: Vagy igen. Igen. Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a
6: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Startrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Startrádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. 100 mérkőzés már lezárult, már csak 4 van hátra a 2026-os világbajnokságból. A történelem eddigi legnagyobb 48 csapatos tornájának elődöntőjébe Argentina, Spanyolország, Franciaország és Anglia jutott be. Ez azért is különleges, mert a FIFA világranglista első 4 helyezettje először alkotja az elődöntő mezőnyét egy világbajnokságon. A 4 válogatott a torna előtti esélylatolgatásokban is a legfőbb favoritok között szerepelt, és a kiemelésnek köszönhetően már a sorsoláskor külön ágra kerültek, így csak az elődöntőben találkozhattak egymással. A világbajnokság eddig számos rekordot hozott, az 1970 óta nem látott 2,9 feletti gólátlag, a rekordnézőszám, valamint a világsztárok kiemelkedő teljesítménye is emlékezetessé teszi a tornát. A csoportkörben több meglepetés is született, a zöldfoki szigetek menetelése pedig az egyik legnagyobb szenzáció volt. A tornát a botrányok sem kerülték el, nagy visszhangot keltett a Donald Trumphoz köthető Folarin Balogun ügy, míg az egyiptomi válogatott a kiesése után csalást emlegetett. A végére mégis érvényesült a papírforma, 2018-as világbajnokság óta ez a 4 nemzet összesen 16 alkalommal jutott el egy nagy torna elődöntőjéig, és ezúttal is ők harcolhatnak a világbajnoki címért. Hétfőn hajnalban a FIFA bejelentette, a salvadori Ivan Barton vezeti majd kedden este a Franciaország-Spanyolország elődöntőt, a 35 éves játékvezető negyedik mérkőzésén dirigál majd a tornán, a világbajnokságon pedig már a 7. találkozójára készül, miután 4 éve 3 összecsapáson is ő fújta a sípot. Barton a VB-n a Törökország Paraguay mérkőzésen alkalmazta először a FIFA új szabályát, amikor a száját eltakarva beszélő paraguayi Miguel Almiront kiállította. Később a japán és Svédország csoportmérkőzésen, majd a Svájc-Kolumbia 8. döntőn is ő bíráskodott, eddig 10 sárgalapot és egy piros lapot mutatott fel, a francia és a spanyol válogatottnak pedig most először vezet világbajnoki mérkőzést. Végül egy hír, ami inkább a 2030-as világbajnokságot érinti. A világbajnokságról sorozatban harmadszor lemaradt olasz válogatott új technikai igazgatója Paolo Maldini azt szeretné, ha a Manchester City-től távozó Pep Guardiola venni át a nemzeti csapat irányítását, számolt be róla a La Gazzetta dello Sport. A tekintélyes lap szerint sokáig Roberto Mancini és Antonio Conte volt a legesélyesebb jelölt, de Paolo Maldini kinevezésével már Pep Guardiola lehet a fő favorit a kispadra. A katalán edző az idény végén távozott a Manchester City-től, és többször elmondta már, szívesen dolgozna egy válogatott élén. A Gazetta szerint a legnagyobb terhet a fizetés jelentheti. Guardiola évi 25 millió eurót keresett a Manchester City-nél, már pedig ennyit alig ha fizetnének neki az olaszok. A kérdés tehát az, hogy anyagiak tükrében sikerül-e meggyőzni arról, hogy elvállalja a feladatot.
4: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják, a szerkesztővel Nédó Gézával. Július 13-a hétfő van. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a 6.-7. osztályosoknak szóló Jó Pálya táborát, ahol a pályaorientációs programokat jótékonysági kezdeményezéssel egészítették ki. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzési osztályvezetője hangsúlyozta, hogy a tábor célja a szakmai ismeretek átadásán túl az érzékenyítés és az önkéntesség népszerűsítése. A diákok az addigi visszajelzések alapján jól érezték magukat, már jövő nyára is vannak feliratkozók. Hagya Ábris gitáros volt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójának vendége. A zenész amellett, hogy több együttesben, többek között az Ektomorfban is játszik, gitárt is oktat a következő generációnak. A beszélgetés során erről is kérdeztük. A júniusi hónap ugyancsak számos izgalmas programot hozott a Békés megyei könyvtárban. Emellett az intézmény nyitvatartása is változott a nyári időszakra. A

0: receptekkel kapcsolatban Juhász Zoltánt, a könyvtár igazgatóját kérdeztük. Bányai Inez, öltözék tervező iparművész önálló kiállítása a napokban nyílt meg a Békés Csabai Munkácsy Mihály Múzeumban. A tárlat a múltból hozott, örökség és a jövőnek átadott értékek egyetemes kérdéskörét járja körül változatos alkotásokon keresztül. A megnyitón Martyin Emília, a múzeum igazgató helyettese köszöntötte elsőként a megjelenteket.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a 6.-7. osztályosoknak szóló Jópálya táborát, ahol a pályaorientációs programokat jótékonysági kezdeményezéssel egészítették ki. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzési osztályvezetője hangsúlyozta, hogy a tábor célja a szakmai ismeretek átadásán túl az érzékenyítés és az önkéntesség népszerűsítése. A diákok az addigi visszajelzések alapján jól érezték magukat, már jövő nyára is vannak feliratkozók.
3: Egyelőre milyenek egyébként a visszajelzések itt a táborral kapcsolatban? Akár ugye a két héttel ezelőtti, illetve mostani.
4: Érdekes tapasztalások vannak azért mindig. Mi minden tábor utolsó napján megkérdezzük a gyerekeket, hogy hogy érezték magukat, mit tettek, hol voltak, kivel találkoztak, mit csinálnának másképp. És már az első hétnek a kiértékelése megtörtént. Hála a jó Istennek, olyan dolgokat írtak be negatív dolognak, amire nekünk ráhatásunk nincs. Tehát például az, hogy nagyon meleg volt. Tény, hogy akkor volt ez a 42 fokos hőkupola, és nehezen viselik. Mint ahogy mindenki nehezen viseli a meleget, tehát nem a tábor tartalmával volt bajuk, vagy még azért olyan kritika is érkezett, hogy sokat kellett gyalogolni. Hát mondjuk tényleg a melegbe menni kellett, a mai gyerek hozzá van szokva, hogy anyuka, apuka kocsiba beülteti, elviszi az iskolába, érte megy, utána elviszi az edzésre, érte megy. Hát így gyalogolni kellett, de ma például dottóztak, mondjuk most nincs is olyan meleg, de ezt nagyon élvezték. Szeretik az idősebb gyerekek, tehát a mentoroknak a jelenlétét, mert ugye tőlük hallják, hogy belül milyen egy középiskola, és ezek a gyerekek, ezek a mentorok akár a szakképzésből, akár a gimnáziumból jönnek, őszintén elmondják a belső viszonyokat, ezt is nagyon szeretik. A munkácsi étteremnek a kosztjával meg vannak elégedve, de jelzem, úgy van összeállítva az étrendjük, amit a gyerekek szeretnek. Tehát itt most nem első sorban az egészséges, tehát hogy sok zöldség, sok rost, nem, hanem azért igyekszünk, hogy legyen tele a hasuk is, amit szeretnek. Azt tegyenek, illetve azt látjuk a középiskolák kollégáin, hogy nagyon nagy energiát tesznek azokba a programokba, amit biztosítanak a gyerekeknek délelőttönként. És így a Békés Csabai Szakképzési Centrumnak szinte az összes tagintézményébe látogatást tesznek a gyerekek a tanműhelyekbe, és ott a kollégák különböző vetélkedőkkel, bemutatókkal készülnek nekik, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy végigfutnak az iskolán, és akkor benéznek egy terembe, vagy egy tanműhelybe, hanem itt sütnek, főznek, gumit cserélnek, mérnek, vágnak, úgyhogy mindenbe bevonják őket, és tény, hogy ezek ilyen felvillanásszerű dolgok, tehát itt egy szakma mélységeibe nem lehet belemenni, de nem is ez a cél, hiszen ahogy mondtam, mi is úgy készültünk először, hogy egy teljes ágazatot mutatunk be egy hét alatt, és még ott is maradtak ki osztályok, területek. Így meg, hogy minden nap más ágazatra kerül sor, így nem lehet. De ezek a gyerekek 6.-7. osztályos gyerekek, tehát ennekik arra van szükségük, hogy minél több információt szerezzenek, és ezek az információk aztán 8.-ra szépen egy madzagra felfűződjenek, és akkor azt mondja, hogy hú, hát az milyen jó volt, akkor most elmegyek egy nyílt napra abba az iskolába. Vagy ott milyen élményt szereztem. Épp itt az előbb, ahogy hallgattam főorvosasszonyt, mondtam neki, hogy most találkoztam a folyosón egy elsőéves orvostanhallgatóval, aki a mi táborunkban volt, és hadd vindikáljam a jogot magamnak, hogy ő azért lett orvosi egyetemista, mert itt kapott kedvet többek között. Itt látott bele belülről abba az egészségügyi területbe, amivel ő már, amifelé ő már kacsingatott. Úgyhogy én gondolom azt, hogy és hiszem azt is, hogy ezekkel a dolgokkal, hogy nyílt napok, hogy különböző vetélkedők, osztályfőnöki órák, táborok, tehát minden ilyesmi információval a gyerekeket közelebb lehet vinni a felelős döntéshez, és meg lehet őket óvni attól, hogy csak úgy hirtelen valamibe beleugorjanak, mert az kudarc lesz. És a másik pedig az, hogy teljesen el kell már térni attól a felfogástól, hogy a gyerek 14-15 évesen választ egy szakmát magának, mert ugye tudjuk nagyon jól, hogy vége van már ennek a törzsgárda jelvényes, 40 évig egy helyen fogok dolgozni típusú dolognak, úgyhogy soha nem lehet tudni, hogy a gyerekeket merre fogja vetni a sorsuk, de azt látjuk, hogy nem egy munkahelyről fognak nyugdíjba menni, és ezek az információk szerintem, ezek a tapasztalások segítik majd őket abban, hogy uram, bocsá, azt biztos nem akarom, tehát az nem, ott én nem éreztem jól magam, azt nem szeretném, de ezt megnézném belülről is felnőttként is, és tanulnék hozzá, és elindulnék egy ilyen irányba. Én úgy gondolom, hogy erre ezek a táborok is, illetve az egyéb pályorientációs kamarai aktivitások nagyon jók.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Hagya Ábris gitáros volt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójának vendége. A zenész amellett, hogy több együttesben, többek között az Ektomorfban is játszik, gitárt is oktat a következő generációnak. A beszélgetés során erről is kérdeztük.
3: A zenekarosdi mellett egyébként te oktatsz is gitárt, és ugye most elsődlegesen nem a reklám a célunk, hanem beszélgetünk. Hogyan indult ez a számodra, hogy te vállalkozó szellemi embereket oktass gitárra?
4: Mindenképpen benne akartam maradni ebbe a gitár dologba, meg zene vonulatba, és igazság szerint nem nagyon láttam más lehetőséget erre. Tehát nem arról volt szó, hogy mindenáron gitártanár szerettem volna lenni, viszont ettől független ugyanúgy már most párhuzamosan maga a zené és mellett ugyanúgy ott van a gitár oktatás, vagy mint zene oktatás a szenvedélyeim között, tehát kifejezetten szeretek tanítani, megvan annak is a sajátossága, illetve én is tanulok, tehát akár az alapokról is lehet szó. Alapvetően úgy jött, nyilván megcsináltam ezt a premier sulit, az adott egy szakmát, amivel tudtam tanítani, és visszatérve a Mátéhoz, ő adta a lehetőséget arra, hogy Kovácsházán taníthassak. Gyakorlatilag ugyanott tanítok most, ahol én annó elkezdtem.
3: Összeért a kör.
4: Igen, illetve ugyanabban az épületben, amiben én jártam általános iskolában.
3: De jó, ez tök jó.
4: Ahova alsósként jártam terembe, most ott tanítok.
3: Mi van akkor, hogyha egy olyan illető megy hozzád tanulni, akarni, szándékozni, akiről azt tapasztalod, hogy hát lehetséges, hogy nem az ő vonala. Tovább csűröd, csavarod, tovább fasarod őt, és akkor megvárod, hogy ő mondja azt, hogy bocsi, én ezt nem folytatom tovább, vagy face-to-face elmondod neki, hogy figyelj, lehet, hogy ez neked nem a te vonalad.
4: Érdekes, mert nem nagyon találkoztam még ilyennel. Tehát alapvetően ugye nyilván a művészeti suliba ott leginkább kicsik vannak, de mellette én magámba is tanítok, tehát otthon is, illetve online is, szabad a dolog mindenkinek, akármilyen korban, akármilyen szinten, tehát a teljesen kezdő is, és nem igazán tapasztaltam olyat, hogy annyira nem ment volna neki, hogy ne fejlődött volna.
3: Vannak különböző technikáid is egyébként, akiről azt tapasztalt, hogy kicsikét úgy nehezebb, tehát mert ugye emberek vagyunk, nem mindenkinek ugyanazok a képességei. Van, akinek könnyebben mennek a dolgok, van, akinek meg nehezebben. Hogyha azt tapasztalt, hogyha egy személynek nehezebben mennek a dolgok, akkor meg vannak erre a külön technikáid, vagy mindenkinek egységesen ugyanazt adod?
4: Nem. Tehát alapvetően megvan az alap témakörök, amik alapján haladok. Egyébként erre külön diagramjaim vannak, külön PDF-jeim, tehát akár nyilván az online oktatást is elősegíti, hogy egy kicsit könnyebb legyen, mert nyilván van egy videóból, egy telefonról egy kicsit nehezebb átadni a dolgokat, mint személyesen. Tehát ez vannak segítségeim, videóim, amik így plusz anyagot adnak nekik, személyre szabott. Tehát megvannak az alaptémakörök, de mindenkihez alkalmazkodni kell. Egyáltalán maga a felfogása úgy gondolom mindenkinek egy picit lehet más. Tehát, hogy nem mindenki ugyanúgy közelíti meg a dolgokat. A gitárban nyilván nagyon sok témakör van, nagyon sok dolog, nagyon sok technikai dolog, amit mondjuk lehet, hogy egyik embernek így, vagy másiknak úgy, és akár lehet, hogy ez fizikai tényező is, tehát az egyiknek hosszabb az ujja, másiknak rövidebb az ujja, másik így tartja a pengetőt, másik úgy. Nincsenek aranyszabályok, úgy gondolom. Van egy alap dolog, ami azért jó, hogyha megvan, de nem mondom azt, hogy mindenkinek ugyanúgy kell gitározni, és csak így jó. Ugyanígy nyilván tanulásban is vannak olyanok, akiknek könnyebben megy, van, akinek nehezebben. Most az akkordokra visszatérve, ugye nagyon sok gitárosnak ez a bar és akkordok problémát jelentenek. Van olyan, akivel egy év alatt is nagyon nehéz, vagy lassan haladunk vele. Tehát mondjuk egy év megtanulni, mondjuk egy bar és akkordot lefogni, és van olyan, aki eljött a órámra, soha életében nem fogott bar és akkordot, és egy óra alatt gyakorlatilag tökéletesen lefogta. És ugyanúgy kezdő, ugyanúgy a nulláról indult. Tehát, hogy ennyire változó a dolog. Amit te mondtál, hogy van-e olyan, akinek azt mondtam, hogy figyelj, ezt hagyd abba. Nem volt ilyen soha. Nyilván nem ezt mondom, hogy nincs ilyen, mert biztosan van. Én még nem tapasztaltam ezt, hogy teljesen annyira rossz legyen a dolog. Ha van olyan dolog, ami nagyon nehezen megy, akkor lehet, hogy egy picit más irányból közelítem meg, hogy más dolgot kezdünk el venni. Nyilván most egy szakmába belemegyve bar is akkor nem bar is akkordot nézek először, hanem mondjuk egy quint akkordot, power akkordot, ami már egy picit mindjárt egyszerűbb, és mondjuk, hogyha metáról van szó, nem minden esetben kell nekünk bar is akkordot megtanulni.
3: Mi a véleményed arról? Ugye van az általános tévképzet, hogyha valaki ilyen nagyon-nagyon horror metált játszik, akkor ugye a laikus hallgató azt mondja, ó, alatt, ez egy tök egyszerű, ennyi az egész. Tehát ugye, te azért nyilván így technikában máshogy látod ezeket a dolgokat.
4: Hát nyilvánvalóan, igen, mondjuk egy Metallica Master of Puppets nem biztos, hogy mindenki le tud játszani egyből. Attól független, hogy persze, hát ez micsoda. Bár alapvetően én azt mondom, hogy azért egy ilyen szám hallatszik, hogy azért annyira nem könnyű. Lehet, hogy van, aki teljesen zéró tudása ilyen, vagy zéró előhallgatása nincsen így a thrash metalról, azt mondja rá, hogy mi ez a zaj. De ettől független azért nyilván technikailag vannak olyan dolgok, ami igenis kihívás.
3: Neked ez szerintem nem zenei stílus függő, ugye vannak olyan elektronikus zenei stílusok is, ugye, hogy a laikus azt mondja, ó, hát ez csak zörgés, meg kattogás, pedig technikailag nagyon összetett az egész.
4: Ez biztosan így van. Érdekes módon én amúgy nem szeretem annyira az elektronikus zenét. Vannak dolgok, amik tetszenek benne, meg megoldások, vagy akár szintetizátor, vagy szintetizátor soundok, vagy ilyen layerök, amik így a modernek zenében megfognak, vagy akár a 80-as években a szinti soundok, tehát azért ott elég komoly úttörői voltak, de a mai, tehát hogy kifejezetten a technóról beszélünk, annyira nem az én. Ettől függetlenül nem ítélem el a dolgot, tehát nem szeretek így előítéletesen gondolkozni magáról a zenéről. Tehát
3: adja magát a kérdés egyébként, hogy a mai soundokkal, a mai dalokkal, üzenetekkel mennyire vagy kibékülve. Mert ugye akár az Arany Máté zenekaros történet, akár az Ektomorf, az ugye az a klasszik stíluson belül mozog, ugye az Arany Máté inkább ez a Bon Jovis, ez az ős metal vonal, vagy ős rock metal vonal, az Ektomorf meg ugye az a nagyon kemény thrash metal, de a klasszik formája.
4: Igazság szerint, amikor csatlakoztam a zenekarhoz, akkor kifejezetten ilyen thrash éra volt a zenekarba, aztán a régebbi, illetve most az újabb vonulat, azért inkább mondanám ezt nu metalnak.
3: Ez már brutálisabb egy kicsit.
4: Egy nu metal vonulat, ugye megvannak a nagy nevei alapvetően ennek a vonulatnak, akár egy Slipknot, akár egy Korn, akár egy kicsit populárisabb Linkin Park, de most nem mondtam el mindenkit, tehát vannak ezen kívül még nagyon nagy nevek, vagy akár egy Sepultura, ugye, aki szoktak hasonlítgatni még.
3: Atyavilág, igen.
4: Igen, tehát ehhez hasonlít igazság szerint. Tehát thrash groove zenekarnak nevezik, vagy thrash groove metalnak szokták ezt leírni. Én azt mondanám, nu metal is azért rendesen benne van maga a zeneiségbe. Tehát nem egy tiszta thrash metalról beszélünk egyébként. Nem egy Metallicáról beszélünk, nem egy Megadethről beszélünk, nem erről a sima thrash metal. Tehát mindegyiknek megvan a... Igen, tehát mindegyiknek megvan a maga védjegye, maga hangzása egyébként. Tehát nem, azért egy műfajba belerakni egy zenekart annyira nem szeretek, mert igazából mindegyiknek megvan a maga hangzása, én úgy gondolom.
3: Egy ektomorf brainstorming vagy dalírás mennyire szokott csapatmunka lenni, mennyire csak az Oli?
4: Semennyire nem csapatmunka. Elmondom, hogy általában hogy szokott történni. Általában úgy, hogy Zoli leül, megírja a számokat, demókat, megcsinálja midi dobbal, följátsza még a basszusgitárt is általában, és aztán ez csoportosan el van küldve nekünk, mint zenekar. Csabinak, Ákosnak, hallgatgassuk őket.
3: Szokjátok, barátkozzatok vele, igen.
4: Így van. Nyilván alapvetően, ha lenne olyan dolog, biztos mondhatnánk, nem tudom, hogy mennyire hatna ez rá, hogyha bármi. Egyébként nem nagyon szokott azért olyan lenni, hogy most figyelj, ez nem jó.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
0: Sok zene és még több. Start Rádió.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A csapatok fogynak.
7: Az én csapatom is kiesett.
6: A helyzet éleződik.
8: Az én titkos favoritom menetel előre.
6: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
9: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
6: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
9: Én a nappali falára tenném.
6: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
10: Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A júniusi hónap ugyancsak számos izgalmas programot hozott a Békés megyei könyvtárban. Emellett az intézmény nyitvatartása is változott a nyári időszakra. A részletekkel kapcsolatban Juhász Zoltánt, a könyvtár igazgatóját kérdeztük.
3: Június közepén középpontba helyeztük emellett az egészségtudatos táplálkozást is. Jurasek Júlia Vanda, dietetikus táplálkozás tudományi szakember tartott előadást, amelynek a középpontjában a tudatos táplálkozás, a megfelelő tápanyag kiválasztása, illetve a különböző alternatív megoldások kerültek, hiszen a megfelelő élelmiszerek biztosítása létfontosságú a szervezetünk számára, így ez a kirobbanó napi energiaszintünkhöz is nélkülözhetetlen. Új fejezet vizuális napló workshop második alkalommal került megrendezésre az első alkalom sikere után. Ezen az alkotó foglalkozáson a különböző kedvenc könyvek, versrészletek vagy dalszövegek által inspirált fotóképek, könyvlapok, papírok jelennek meg, és a résztvevők könyvjelzőket, üdvözlő lapokat vagy képkeretbe illeszthető dekorációkat készítettek a Békés megyei könyvtár digilaborjában. Múzeumok éjszakájához szervezetten ugye nem csatlakozott a Békés megyei könyvtár, azonban a népszerű városismereti séta erre a szombat délutánra esett. A résztvevők egy olyan 33 fokos hőmérsékletben a túravezetésen mellett ismerkedtek meg a Munkácsi negyed keleti oldalával, a séta során pedig, ha már megszokott módon, interaktív kérdésekkel teszteltem a résztvevőknek a tudását, illetve hogy milyen szinten sajátították el az elhangzott ismereteket. Újítás volt, hogy okostelefonon kipróbálható kvízjátékkal kísérték az érdeklődők a sétát, így a jelen volt a 21. századi technológia is ezen a városismereti sétán, a program pedig a Réti hídnál zárult egy koncert formájában. Női körben címmel egy workshopot szerveztünk, stílustanácsadás, illetve lakberendezés témakörökben. Vendégünk volt Csányi Nóra szín- és stílustanácsadó, illetve Kovács Tíme a lakberendező. Ennek a dupla előadásnak az volt a fő célja, hogy inspirációt, illetve bátorságot nyújtsanak az előadók az érdeklődőknek, hogy mind a mindennapi megjelenésükben, mind pedig a saját otthonukban tudatosan tudjanak szervezni, tervezni. Folytatódott a Kortársak élőben rendezvénysorozat, ahol eddig talán kevésbé ismert, felfedezett írók, költők kapnak bemutatkozási lehetőséget Békés Csabán. Böröcki Csaba író magántanár volt a vendégünk, akinek rendszeresen közlik novelláit az Élet és Irodalom, illetve a Nyitott Mondat című lapok, és második kötete jelent meg az idei évben, Bármikor megeshet, hogy hiénát kell etetni címmel. Beszélgető társa Kovács Attila irodalomszervező volt. És a hónap végén pedig nyílt egy mondhatni óriási kiállítás a Békés megyei könyvtár falai között, hiszen a földszint, illetve az emeleti kiállítóterek mellett még a Lipták teremben is helyet kapott az országos népművészeti kiállítás, illetve a pályázatba beérkező díjnyertes pályamunkák. Így jó pár alkotás megtekinthető, ahol különböző szakágak, hímzés, haművesség, fazekasság, szövés képviselteti magát. A Békés megyei Népművészeti Egyesület, illetve a Békés megyei Könyvtár együttműködésének köszönhetően a délalföldi, illetve a vajdasági régiónak a legremekebb készműves alkotásai láthatók július 31-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.
4: És akkor, ha már valóban itt vagyunk július 1-én, akkor következzenek a júliusi programok. Pihentek-e, vagy azért lesz bőven elfoglaltság?
3: A július az az időszak, amikor egyfelől egy kicsit csökkentjük a nyitvatartásunkat, de ez nem jelenti azt, hogy bezár a könyvtár, tehát lehet bátran hűsölni, jönni, helyben olvasni, illetve természetesen kölcsönözni, találkozni, beszélgetni a Békés-megyei könyvtár falai között. Az idei évben a csökkentett nyitvatartásunk úgy alakul, hogy július 13, illetve augusztus 19 között, hétfőtől péntekig 11 és 17 óra között lesz látogatható a Békés-megyei könyvtár. Ügyeletet már 8 órától biztosítunk a földszinti regisztrációs pultnál, illetve a megjelölt időszak szombatjain zárva fog tartani a könyvtár. Augusztus 20-tól 23-ig pedig a hosszú hétvége során is valamennyi békéssabai könyvtár zárva fog tartani, a megszokott nyitvatartás pedig augusztus 24-én fog visszatérni, amikor is este 7-ig lehet a könyvtárat használni, látogatni. De ebben a csökkentett időszakban is a 2023-tól folyamatosan meghirdetjük az úgynevezett könyvtári nyarat, ami többek között arról nevezetes, hogy heti két alkalommal szervezünk alkotó foglalkozásokat a Digilaborban.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Startrádió.
1: Csabai Napló. A Startrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Bányai Inez öltözék tervező iparművész önálló kiállítása a napokban nyílt meg a Békés Csabai Munkácsy Mihály Múzeumban. A tárlat a múltból hozott örökség és a jövőnek átadott értékek egyetemes kérdéskörét járja körül változatos alkotásokon keresztül. A megnyitón Martyin Emília, a múzeum igazgató helyettese köszöntötte elsőként a megjelenteket.
3: Kérem, hallgassák meg Martyin Emília igazgató helyettes asszony köszöntő beszédét.
4: Kedves vendégeink, megtiszteltetés számomra, hogy köszönhetem Önöket a mai kiállításunk megnyitóján. Bányai Inez, textilművész és öltözéktervező iparművész, a Békés Tájé Művészeti Társaság tagja, emellett elhivatott művész tanár. Alkotói pályájának sok fontos állomása volt, szinte minden végzettséget és képzettséget előzetesen megszerzett, hogy tudását elmélyítse és abból építkezze. A gimnáziumi tanulmányait követően női ruhakészítő, textilrajzoló és modelltervező asszisztensi képesítést, ezt követően pedig textiltervező és öltözéktervező egyetemi diplomát szerzett, majd tanulmányait dizájn és művészetmenedzser végzettséggel koronázta meg. Sokrétű képzettsége jól tükrözi azt a tudatos szakmai utat, amely alkotói és oktatói munkásságának egyaránt biztos alapot ad. A mostani tárlathoz készült kiállításvezető füzet tanúsága szerint Bányai Inez alkotói szemléletének középpontjában a művészet és a funkcionalitás egymást kiegészítő, harmonikus egysége áll. E kapcsolatot nem csak keresi, hanem műveiben és oktatói tevékenységében tudatosan és következetesen meg is valósítja. Ezt az alkotói szemléletet jól tükrözik azok a közös projektek is, amelyek az elmúlt években múzeumunk és a művész együttműködésében valósultak meg. Ezek szép példái a múzeumok éjszakája alkalmából múzeumokban megrendezett divatbemutató, valamint Szlovákiában az Andrássy kastély épületében működő Tőketerebesi Múzeumban Csuba Anitával közösen rendezett öltözékbemutató és kiállítás. Legutóbbi közös projektünk a 2025. évi Múzeumok Összi Fesztiválja keretében megvalósult Trendben vagyunk, fiatal divattervezők fókuszban című divatbemutató volt, amelyen a Szent György Albert Technikum divat, jelmez és díszlettervező szakos diákjai mutatkoztak be. A rendezvény szervezésében és művészeti megvalósításában Bányai Inez meghatározott szerepet vállalt. A divatbemutató különlegességét az adta, hogy a fiatal tervezők számára a múzeum terei, gyűjteményei és műtárgyai szolgáltak inspirációs forrásként. A közönség nem csak az elkészült öltözékeket ismerhette meg, hanem betekintést nyerhetett az alkotói folyamatba is, ugyanis a bemutató részeként egy verfilm kísérte végig a tervezés és a kivitelezés egyes szakaszait. A magyaró kiállítás a hagyomány és a kortárs művészeti gondolkodás találkozásának izgalmas legyomata. Az itt bemutatott alkotások egyfelelőzik a kulturális örökség értékeit, és fogalmaznak meg korszerű személyes művészeti gondolatokat. Köszönöm Önöknek, hogy jelenlétükkel megtisztelik megnyitónkat. Örömünkre szolgál, hogy múzeumunk közössége e tárlat révén közelebbről is megismerheti Bányai Inez alkotásait, valamint azokat a gondolatokat, értékeket és érzelmeket, amelyek e művek megszületését inspirálták és máig áthatják. Köszönöm szépen a figyelmüket, és maradandó élményt kívánok Önöknek a művészet sokszínű világában. És ezzel átosabb Varga Tamás alkotmányos
5: úrnak,
3: aki
5: tisztelettel
3: felkérek, hogy
5: hozzá nekem. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendég vagyunk, kedves innen. Szeretettel köszöntöm Önöket, hajlaték Bányai Inez öltözéktervező iparművész, az egyik kiállításunknak megnyitóját. örülök, hogy a két DC és Kályi alkotó, Görvényi Tamás és Bányai Inés páratlan csitáját sikerült két alkalommal mondani. Így nem csak statisztikailag nőtt a múzeum és a társaság művészeti eseményeinek száma, de mindkét művész egyedi vernisszázs keretében kap nagyobb fókusz, célirányos figyelmet, Görvényi Tamás múlt héten csütörtökön, így Inés a mai napon. Először, amikor Bányai Inés kiállításának címében a hagyaték szót elolvastam, meglepődtem. Meglepődtem, hiszen a szó a hagyaték definíciója önmagában való jelentése egy elhunyt személy által hátrahagyott teljes vagyon, azaz az átruházható jogok és kötelezettségek összessége. Valami végleges, valami lezárt, valami picit nyomasztott. De milyen mögöttes tartalmak fogjonnak meg a szó mögött? Tárgyalásod formájában régi bútorok, családi fényképek, levelek, ékszerek, könyvek, használati tárgyak, amelyek történeteket őriznek. Szellemi hagyatékként vizsgálva többek között a tudás, bölcsesség, értékben, hagyomány, kultúra, alkotások és végsorolhatnánk. Az emberi aspektusával vizsgálva az emléket, a szeretet, a családi történetek, kimondott és kimondatlan üzenetek. Egy mélyen emberi metafora, amely többet jelent annál, amit valaki maga után hagy. Magában hordozza az idő múlását, az emlékezést és a folytonosságot. Ezeken elmélkedtem, próbáltam elképzelni a kiállítást, míg nem megkaptam előzetesként a tárlatkatalógusát, és az első mondat olvasásakor összeálltak így. Mit kaptunk magunkból? És mit hagyunk majd a jövőre magunk után? Ezzel a kérdéssel fordul hozzánk Bányai Inés kiállítás katalógusának bevezetőjének. Kevés tárlat kezdődik olyan gondolattal, amely ennyire személyes, ennyire egyetemes. Mert ez a kérdés valójában mindannyiunkhoz. Nem csupán egy művészhez, nem csupán egy családhoz, vagy egy városhoz, hanem minden emberhez, aki egyszer maga is örököl valamit, és maga is örökséget hagy maga. A válasz tulajdonképpen egy párbeszéd a múlt, reflektálás a múlt, annak tovább gondolása, ezért a véletlen tartása. Ez a kiállítás erről a párbeszédről szól. Régi bútorok új felületet kapnak, régi ruhák új életre kelnek, textil darabokból, csipkékből, fényképekből és emlékekből új történetet születnek. A múlt nem lezárt helyzetként jelenik meg előttünk, hanem alkotóklásként. Ahogy maga az alkotó fogalmazott, a múltból maradt bútorokat új ruhákba öltöztettem, a régi ruhákat felékesítettem, így mentem át a jövőbe. Talán nincs is szemmelhatározás annak, mit jelent tovább vinni. Mert Bányai Inés művészete soha nem pusztán a tárgyakról szól. Öltözéktervezőként és kesztyűművészként mindig azt mutatja, hogyan találkozott a művészet és a mindennapi. Hogyan válhat egy használati tárgy esztétikai élményé, és hogyan őrizheti meg a funkcionalitása szépségét. Saját megfogalmazása szerint Humbert is minimalizmus, a játékosság és a több célú felhasználhatóság jellemezte. Ez a szemlélet végig kísérje egész pályát. Ahogy elhangzott, röviden, békéssel elmúlt, szerintem még hallunk erről, így bontakozott a tehetségek, majd a Mardinat Művészeti Egyetem és a Londoni Divatképzés egyik legkiválóbb intézményében gratulított a képzésre. Mindezt azonban azért említem, hogy a sikereit soroljanak fel. Sokkal inkább azért, mert pályája azt mutatja, a világra nyitott alkotó is megőrizheti a gyökereit, sőt, talán éppen abból megőrizheti a lehetőket. És ez a gyökérzet ma is él. Nem csak éveit, hanem találni új megjelenés. Hiszen minden pedagógus tudja, hogy a tudás továbbadása maga is az alkotás is. Maga is alkotás. Az inspiráció, amelyet egy találat, és azon évtizedekkel később vált láthatóvá tanítványi munkájára. Ez is az élő, folyamatosan gyarapodó. Kedves hölgyeim és uraim, tisztelt vendégek! A város kulturális öröksége nem kizárólag a múzeumok valami között őrzött műtárgyakorát, hanem azonból az emberekből is, akik gondolkodásukkal, tehetségükkel és érzékenységükkel formálják a közösségüket, közösségüket. Akik megtanítanak bennünket más szemmel nézni a világot. Bányai Inés is ilyen alkotó. Egy rendkívül szerény, csendes, ugyanakkor hihetetlenül következetes művész. Aki most betekintést enged számunkra a gondolataiba, emlékeibe, talán közben a saját emlékeibe is. Mert egy régi csipke, egy felújító bútor vagy egy családi fénykép nem csak az alkotó munkáról mesél, hanem a miénkről is. És ezzel elérjük, hogy a személyes történetekből közös élményt teremtünk. Tehát a művészet talán értelem tovább igazán értékesi, hogy nem kész válaszokat ad, hanem jó kérdéseket tesz fel. Ahogy már említett előzőkben is. Itt kaptunk a munkot, és itt körülünk majd a jövőre. Bízom benne, hogy Bányai Inez ezzel a kiállításával megtalálta magának a választ, és kívánom, hogy ki találja meg a maga választát, a tárgyat megtekintése során, találjanak egy részletet, egy motivumot, egy emléket, vagy egy gondolatot, amelyet tovább kísérjük.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
0: Sok zene és még több. Start Rádió.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
7: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
7: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene?
8: Sok a zene és még több.
9: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a 6.-7. osztályosoknak szóló Jó Pálya táborát, ahol a pályaorientációs programokat jótékonysági kezdeményezéssel egészítették ki. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzési osztályvezetője hangsúlyozta, hogy a tábor célja a szakmai ismeretek átadásán túl az érzékenyítés és az önkéntesség népszerűsítése. A diákok az addigi visszajelzések alapján jól érezték magukat, már jövő nyára is vannak feliratkozók. Hagya Ábris gitáros volt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójának vendége. A zenész amellett, hogy több együttesben, többek között az Ektomortban is játszik, gitárt is oktat a következő generációnak. A beszélgetés során erről is kérdeztük. A júniusi hónap ugyancsak számos izgalmas programot hozott a Békés megyei könyvtárban. Emellett az intézmény nyitvatartása is változott a nyári időszakra. A részletekkel kapcsolatban Juhász Zoltánt, a könyvtár igazgatóját kérdeztük. Bányai Inez, öltözék tervező iparművész önálló kiállítása a napokban nyílt meg a Békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeumban. A tárlat a múltból hozott, örökség és a jövőnek átadott értékek egyetemes kérdéskörét járja körül változatos alkotásokon keresztül. A megnyitón Martyin Emília, a múzeum igazgató helyettese köszöntötte elsőként a megjelenteket. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
10: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

hogy hónapom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Radio.
1: Stolz Radio.
0: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 13-a, hétfő, déli 12 óra van. Gyenge földrengést észleltek Békés Csabán vasárnap hajnalban. Mozgalmas gyermeknapot tartottak Gerlán. Rendőrök tartottak nyári biztonsági foglalkozást Dombegyházán. Újra pályázót keres Békés Csaba a busz közlekedés működtetésére. Már is mondom a részleteket. Vasárnap hajnalban 2,1-es magnitúdójú földrengést regisztráltak Békés Csaba térségében. A rengés gyenge volt, de a beol.hu közösségi oldalán gyorsan megindult a beszélgetés arról, hogy ki érzékelte a földmozgást. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó-Szeizmológiai Obszervatóriuma közölte. A földrengés vasárnap hajnali 4 óra 1 perckor következett be, és 2,1-es magnitúdója volt. A szakemberek szerint az epicentrum közelében élők akár érezhették is a mozgást, ugyanakkor károkról vagy lakossági bejelentésekről nem érkezett információ. A hírre reagálva sokan megosztották tapasztalataikat. Többen arról számoltak be, hogy semmit nem észleltek, még akkor sem, ha már hajnalban ébren voltak. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy hiába volt fent, semmit nem érzett, és a kutyái sem reagáltak. Akadtak azonban olyanok, akik szerint mégis érzékelhető volt a rengés. Egy kommentelő arról számolt be, hogy először azt hitte megszédült, más úgy emlékezett, hogy nyugtalanul aludt, minden apról eszre felébredt, és ezért emlékszik arra, hogy érezte a földmozgást. Humor is megjelent a reakciók között. Valaki azt írta, hogy éppen a Svájc-Argentina világbajnoki negyed döntőt nézte, így semmit nem érzékelt a rengésből. Szombaton gyermeknapot rendeztek Gerlán, ahol ügyességi versenyekkel, játékos állomásokkal, íjászattal és airsoft programokkal várták a családokat. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán nézői, hanem aktív szereplői legyenek a programoknak, és a gyerekek mellett a szülők, valamint a nagyszülők is bekapcsolódhassanak a feladatokba. A rendezvényt hagyományosan június első hetében tartják a kastélynál, ám az időjárás előrejelzések miatt most elhalasztották. A sorversenyekre sokan jelentkeztek, ezért két turnus indultak a csapatok. Gyorsasági, ügyességi és türelmet igénylő feladatokat kellett teljesíteniük. A program része volt egy jelmezes futam is, amelyben a résztvevők boszorkánynak öltözve seprűn lovagolva haladtak végig a pályán. A gyereknaphoz kapcsolódva második alkalommal rendezték a gerlai szörppong bajnokságot, emellett tisztfújásban és ugrálókötél versenyben is összemérhették tudásukat a gyerekek. Az íjász és airsoft kitelepülés egész délután várta az érdeklődőket. A résztvevők megismerkedhettek az eszközökkel, majd ügyességi feladatokon keresztül ki is próbálhatták őket. A további állomások között célbadobás, kincskeresés, memóriajáték és élő társasjáték szerepelt. A gyerekek minden teljesített feladatért matricát kaptak, amelyeket a nap végén a vásártéren finomságokra válthattak be. A programra nem csak Gerláról, hanem a környező településekről, köztük Békésről és Sarkadról is érkeztek családok. A szervezők kiemelték, fontos számukra, hogy rendezvény mindenki számára ingyenesek legyenek, mert céljuk, hogy egyetlen gyermek sem maradjon ki az élményekből anyagi okok miatt.